0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Szép jó reggelt kívánok a korán ébredőknek. Ha ez hát pontosan 5 óra 30 perc van, ami azt jelenti, hogy a Muravidéki Magyar Rádió megkezdi a reggeli adását. Az éjszakai műsorsáv után most már itt vagyunk. Lebár Teodor a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi és Tündét hallják. Hát dinamikusan indul ám ez a vasárnap is, bár talán sokan vannak úgy, akiknek lehet, hogy a tegnap este egy picit hosszabbra nyúlt, ott nehézkesebb a reggel ébredés, de aki megszokta, hogy mindig, minden nap ilyen korán ébred, az vasárnap is valószínű, hogy föl fog kelni 5 órakor reggel, fél 6-kor. És ez bizonyíték arra, hogy ha így hajnalban jövök, akkor rendszeresen még vasárnap is ugyanazokkal az arcokkal találkozok útközben. Ők lehet, hogy nem is veszik észre, hogy én elmegyek mellettük autóval, de én igen. Majd reggel is ugyanazzal a gyors gyaloglóval jöttem szembe, és aztán nem sokra rá egy fiatal lány három kutyus sétáltatott. Szóval mindenkinél korán kezdődik ez a nap, fölmérve azt, hogyha napközben meleg van, akkor már ez a tevékenység nem olyan frissítő, meg üdítő melegben, és arra is biztatok mindenkit, hogy feltétlenül ki kell használni ezt a lehetőséget, amit ez a vasárnaphoz, még orvos-meteorológiai szempontból is, hiszen régen volt már ilyen, hogy ennyire nyugodt és stabil legyen a légkör fölöttünk, így azt gondolom, hogy egy picit fellélegezhetünk. Friss a levegő, 13 fok van odakint, és nagyon érdekes a mai reggelünk, mert gyönyörű a nap felkelte, de nem mindenütt lehet látni, és nem a felhőzet miatt, hanem mert olyan vastag reggeli pára és kötpaplanunk van itt Lendva környékén, Hosszúfalu környékén is, hogy néha olyan, mintha őszi időjárásba csöppennénk bele, de lehet látni, hogy ilyen szépen lebeg a talaj fölött ez a kis párapaplan, ami arra vár, hogy az erősödő napsütés majd szép lassan ezt felszippantsa, és ebből lehet látni azt is, hogy a nedves talaj ugye lélegzik. Hát szép reggelünk van, úgyhogy remélem, hogy ezt a reggelt együtt tudjuk indítani, önökkel együtt, a hallgatókkal, és aztán folytatni is, mert hogy mi itt leszünk egészen déli 12 óráig, sok-sok információval, és természetesen, ha vasárnap, akkor lesz majd kívánságműsor fél 8-tól, mivel a hónap első vasárnapja van, ugye azt még nem is mondtam, hogy június 7-e köszöntött ránk, így poénvadászat lesz, 10 óra után lehet egy kis játék is beleférhet ebbe, és igen, a mai napon Robert napja van, úgyhogy hamarosan majd kitérünk részletesen a névre, és természetesen köszöntjük azokat, akik ma bármilyen eseményt ünnepelnek. Legyen csodás a vasárnapjuk, ébredjenek velünk, és hallgassák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol mi most nyári záport hozunk, de ez a vasárnap napsütést hoz, és hogy mit hoz a folytatás, meg a jövő hét, az 6 órakor a friss információkból majd kiderül.

Az bizony nagy kérdés, hogy a nyári záporok velünk maradnak-e. Tegnap volt egy nyugodt, csendes időjárás, ami szép békésen átvitt bennünket a nagyon erőteljes hidegfront után egy átmenettel most már a nyárias időjárásba, hiszen ma akár elérhetjük a 30 fokot is, sok napsütés, fokozódó meleg határozza meg a hét utolsó napját, ennek ellenére nem kizárt egyébként egy-egy zápor kialakulása, helyenként megélénkül a szél, aztán majd csökken, de a megélénkülő szél egy picit csökkenti a hőérzetet is, és érdemes kihasználni a jó időt, hiszen megint közeleg a változás olyannyira, hogy a következő 3 nap még viszonylag stabil időjárást hoz, és a változás majd kedd estétől érkezik, kedden a délelőtti órákban még fátyol felhők, aztán délután már erőteljes lesz a felhőképződés, és kedd délutántól elszórtan újra záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani, de marad a nyárias meleg még kedden, és hogy az az érkező csapadékzóna és hidegfront kedd délután hogyan alakítja át időjárásunkat, pontban 6 órakor lesznek friss információk. Nyári záporral kezdtünk, és egy biztató dallal jövünk, pontosabban egy önismereti 4 perccel, Király Viktor, Király Linda és a Légy önmagad.

Légy önmagad, énekelték a király testvérek, Linda és Viktor, és hogy van-e olyan világ, ami nincs még elrontva, ez jó kérdés, de bízunk benne, hogy igen. És hát remélem, hogy jó napja lesz azoknak, akik ma ünnepelnek. Június 7-e van, a naptár szerint Róbert napja, és a Róbert név germán eredetű, jelentése fényes, hírneves, dicsőséges. A Róbertek mellett ma lehet köszönteni a Nándor, a Berengár és az Énok nevűeket is, akik ma ünnepelnek, hát remélem, hogy szép, csodás napjuk lesz. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse önöket, nagyon sok boldogságot kívánunk!

Hát most friss a levegő odakint, úgyhogy bátran lehet jó mélyeket lélegezni ebből a hajnali friss levegőből. 13 fok van jelenleg itt Lendván, és derült az idő. Ugyanez a helyzet Muraszombatban. 12 fokot mérnek a derűs Novomeszton, köd van Posztolynán 11 fokkal, Szovenygrádec derült idő 12 fok, a fővárosban Ljubljanában felhős az ég, 14 fokot mérnek, Liszt a derült 13 fok, lent a tenger melléken Portorosban derült az idő 15 fokkal, Maribor szintén derült 12 fok, Novagorica derült 14 fok, Celje gyengén felhős 13 fok, és a Triglávon is derült az ég, ma reggel 4 fokot mértek. 2,5 perccel vagyunk 5:45 után, Mika jön, és hamarosan a Folkphonics is zenélni fog.

Mi is abban bízunk, hogy érdemes volt korán kelni, akár miattunk is, a Muravidéki Magyar Rádió miatt. Mi itt vagyunk, és egészen délig Teodorral várjuk majd Önöket. Hamarosan 6 órakor friss információkkal, ebben időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia szerepel, és bizony ma elérhetjük a 30 fokot. Érdemes kihasználni a jó időt, pár napra visszatér a nyárias meleg, de jövő héten megint lesz változás, ennek részletei pár perc múlva jönnek, előtte pedig a Kiskata zenekar érkezik, és a Nem mondta senki című daluk. Mi viszont szóltunk, 6 órakor friss információk, tartsanak velünk!

0: ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Most van a hajszál pontosan reggel 6 óra, és természetesen friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Kezdjük a legfontosabbal, az időjárással. Mindenkit azt foglalkoztat, hogy milyen időt kapunk, hogyan lehet tervezni, nem csak a mai napra, hanem a jövő hétre is. De ki kell használni a mai napot, főleg, hogy vasárnap van, sokak számára szabad nap. Érdemes elmenni strandolni, elvinni a gyerekeket egyet, kikapcsolódni, mert hogy az időjárás erre tökéletesen alkalmas lesz, nem csak ma, hanem a következő néhány napban még feltétlenül, hiszen fokozódik a meleg, és akár ma már elérhetjük a 30 fokot. Meteogyógyászati szempontból is régen volt ennyire kedvező egyébként a helyzet, mint amit ez a vasárnap hoz, úgyhogy minden szempontból tökéletes napra készülhetünk. Csökken a felhőzet mindenütt, alapvetően napos időre van kilátás, amit csak délután zavarhatnak meg fátyol felhők. Hát minimális az esélye a kialakuló záporoknak, maximum a hegyvidéki területeken jöhet egy-egy frissítő nyári zápor. 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Szokatlanul kiegyensúlyozott időjárási folyamatok zajlanak a magasban, de csak egy napra. Tehát ma lesz a legkedvezőbb napunk, holnap a mainál melegebbre számíthatunk. Hétfő napos idővel indul, amit fátyol és gomoly felhők szűrhetnek napközben, és néhol kialakulhatnak kisebb záporok. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, hétfő hajnalban 12-18 fok várható, még délután 26-32 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Kedden is fátyol felhők szűrik a napsütést, emellett már lesznek területek, ahol erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól kedden elszórtan lehet záporzivatar. Ennek következtében élénk szélre lehet készülni, amit akár erős lökések is kísérhetnek. Zivataroknál viharos széllökések is előfordulhatnak. Kett hajnalban döntően 12-18, délután pedig még 27-32 fog valószínű. Kifejezetten meleg lesz a jövő hét eleje. Aztán ez a kedd délutáni intenzív felhősödés csapadék már jelzi az érkező frontot, ami bizony átalakítja a következő napokban időjárásunkat, hőmérsékletben is, meg egyébként helyzetképben is. Szerdán lesznek területek, ahol sok felhő lesz, és szorványosan esők, záporok, zivatarok érkeznek. Élénk lesz a szél is, helyenként megerősödik. Szerda hajnalban 12-18, délután általában a csapadékos felhős területeken 25 fok körül valószínű a legmagasabb érték. Csütörtökre a mostani előrejelzés szerint felhős időt kapunk, délután csökkenő felhőzettel, de szorványosan még kialakulnak esők, záporok, zivatarok. Megerősödik a szél, csütörtök hajnalban 11-17, délután 22-27 fok lesz jellemzően. Pénteken már sok napsütés érkezik, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol még kisebb eső előfordulhat, de nagy részt péntekre stabilizálódik újra a légkör, mérséklődik a légmozgás, és a hajnali 7-15 fok után délután kellemes 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont a jövő hét végére csökkenni fog újra a hőmérséklet, és alapvetően a pénteki kellemes napsütéses időjárás után a mostani prognózis szerint jövő hét szombat-vasárnap borús időt hoz, napközben szombaton a legmagasabb érték 17-18 fok lehet, és vasárnap is alapvetően felhős időt kapunk, maximum hőmérséklet 18-22 fok között várható. Itt egy erőteljes hidegfront érkezését jósolják a meteorológusok a jövő hétvégére. Viszont már a szép időt, és mivel sok napsütés várható, orvos-meteorológiai szempontból is ez stabilizálja egyébként fölöttünk a légkört. Ahogy mondtam, szokatlanul kiegyensúlyozott, de csak erre a 24 órára, tehát a vasárnap a legkedvezőbb humán meteorológiai szempontból, és bizony a frontérzékenyek ezt nagyon becsüljék meg ezt az időt, mert újra nagy változások jönnek már jövő héten, és elég gyakran váltják egymást majd a frontok. Hát igen, talán valóban azon kell elgondolkodnunk, hogy milyen ritkán mondom én azt, és mondják a szakemberek, hogy normális, kiegyensúlyozott, humán meteorológiai helyzet alakul ki, mert nem ez a megszokott. Most viszont erre számíthatunk, és aki időjárás érzékeny, az tegyen meg mindent a szervezet pihenése, regenerálódása érdekében. Ez különösen fontos, mert a jövő hét elejétől ismét erősen változó meteogyógyászati terhelésekre számíthatunk. Fontos tudni, hogy a fokozottan időjárás érzékenyek ma is tapasztalhatnak kellemetlen panaszokat, de ezek közel sem lesznek annyira erősek. Fülletté válik az idő, ez fokozhatja a keringési panaszokat, nehéz légzést, nyomottságérzetet jelezhet, és a megélénkülő szél miatt akár feszültség, nyugtalanság, fejfájás, szédülés is felléphet. Több okból is érdemes kerülni a déli napot. Igen erős az UV-sugárzás és az erős hőterhelést sok ember szervezete rosszul viseli. Mindenképpen védjék a fejüket az erős naptól, mert magas lesz a napszúrás veszélye is, és hát mindenképpen érdemes és fontos is mindenkinek, hiszen eléri ma is többfelé a 7-es UV-indexet, a sugárzás mértéke, tehát fontos a szem és bőrvédelem. Nagyon széles skálájú emellett a pollen terhelés, a pollen helyzet magas, a fenyőfélék, a csalán, a pázsitfűfélék, az utifű pollenje, de nagy számban van jelen a ciprus, a lórom, a hárs, libatop és a kender pollenje is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen helyenként most reggel párával és köddel lehet találkozni, emellett pedig napközben már élénk forgalomra a közutakon, nagyon sokan választják majd a kirándulást, a strandolás lehetőségét, úgyhogy a megnövekedett forgalom miatt is mindenképpen körültekintően óvatosan vezessenek, és ma ugye vasárnap van, ünnepnap, hétvége, így hamarosan 8 órakor életbe lép a kamionstop, ami azt jelenti, hogy este 10 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek. Jó utat kívánunk az autósoknak, és további szép reggelt mindenkinek! Hat óra múlt, hajszál pontosan 8 perccel, Céline Dion érkezik, és hamarosan a Magna Cum Laude is zenélni fog.

Te légy most, ez volt a Magna Cum Laude slágere, és Mező Misi énekelt, egy perccel vagyunk most 6:45 után, és talán hallják is a háttérben, ahogy szépen csicseregnek a madarak, meg néha egy-egy varjú is belekárog, ami azt jelenti, hogy ők már jóval előbb fölébredtek, mint mi. Zajosan indítják, de olyan kellemes zajjal ezt a mai vasárnapot. És valóban, hogyha madárfűtyös reggelünk van, és ők már aktívak, akkor könnyebben a hajnali kelés, és a hajnalnak az energiáját azt tudjuk magunkkal vinni, még így hétvégén is. Lehet, hogy többen az ágyban maradnak egy picit tovább, hogy kipihenjék a heti fáradalmakat, de lehet aktívan is pihenni egy jó reggeli sétával, egy jó kerékpározással, és nyilván van, aki lehet, hogy éppen ezekben a pillanatokban a munkahelyére autózik, mert vannak olyan szakmák, amelyek vasárnap sem tartanak pihenőnapot, többek között ilyen a miénk is. Úgyhogy hamarosan jön majd Gáspár Laci egy örök dallal, de fókuszáljunk a mai napra. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek. Június 7-e köszöntött ránk, ennek az évnek a 158. napja. Robert, a fő névnapunk, és rengeteg más névnap szerepel még a naptárban, úgyhogy megnéztem még, hogy mennyivel bővült ez. Ariadnai, Arianna, aztán Berengár, Bogumil, Énok, Gottlieb, Jeremiás, a Kocsárd, Oriana, Robertina, Roberto, Robin és a Sebes név is szerepel a naptárban. Biztos, hogy nagyon sokan ünnepelnek a hallgatóink közül is, aki ma fontos eseményt tart. Hát legyen csodás napjuk, Isten éltesse önöket. A másik fontos dolog, hogy június 7-én van az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Ezt az ENSZ hozta létre, ezt a napot, és nyilván egy fontos céllal, üzenettel, az élelmiszerekből eredő kockázatok megelőzésére és azok kezelésére hívja fel a figyelmet. A mai naphoz köthető többek között az, hogy június 7-e a népi kalendáriumban a nyár elő hónap egyik jeles napja, amely közvetlenül megelőzi a nagy időjárás jósló napokat. A magyar népi kultúrában június 7-e az előfutára és jelzője a holnapi június 8-ai medárt napnak. Ugye ezt nevezik medárt vigíliájának, a paraszti kultúrában feszült figyelem övezte, mert úgy tartották, hogy a június 7-i esti időjárásból már meg lehet jósolni, hogy másnap, medárt napján esni fog-e az eső. És ha medár napján esik, a hiedelem szerint 40 napig esős idő várható. Egyes vidékeken ez a június 7-e dologtiltó nap volt, tehát nem ajánlották a káposzta ültetését, mert úgy

Élték, hogy az így elültetett palánták nem teljesednek be jól, vagy a hernyók áldozatává válnak. És a hetes számnak van egy misztikuma, június 7. napja a szám misztikában is fontos, hiszen a Merkur és a Vénusz energiáinak a találkozása. Éppen ezért érdemes az esti éjszakai égboltot is kémlelni, mert hogy június 12-ig még este 9:30 környékén nagyon szépen lehet látni ezt a két bolygót szabad szemmel is. És a babona úgy tartja, hogy a június 7-én született gyermekek különösen jó kommunikációs készséggel és erős igazságérzettel rendelkeznek. Történelmi érdekességet is hoztam még, 1776. június 7-én nyújtották be Amerikában a kontinentális kongresszusnak az első hivatalos indítványt, amely kimondta, hogy az amerikai kolóniáknak függetlenedniük kell Nagy-Britanniához, és ez vezetett a későbbi július 4-i függetlenségi nyilatkozathoz is.

Gáspár Laci dúdolása után egy igazán nyugtató kis zene jön, mert hogyha már említettem a nyugtató madár csicsergést, azért a természet hangjai mind stressz csökkentőként vannak jelen ám a mindennapjainkban, mert hogy van valami különösen megnyugtató a természet hangjaiban, a madár csicsergés, akár egy ilyen kellemes nyári reggelen, de mondhatnám az eső kopogását az ablakon, pont ugyanilyen megnyugtató, vagy hogyha elmegyünk nyaralni, akkor a tenger hullámainak a ritmusa, vagy ha elmegyünk sétálni ki az erdőbe, akkor a fák halk susogása ugyanezt tudja hozni. Ezek a hangok ösztönesen lassítanak vissza bennünket, és nem véletlenül, hiszen a természet hangjai nem csak kellemes háttérzajok, hanem valódi hatással tudnak lenni az idegrendszerünkre és a stressz szintünkre is. Hát sajnos a modern élet egyik legnagyobb kihívása pont ez, hogy folyamatos zajterhelésnek vagyunk kitéve, ott a telefon, állandóan jönnek az értesítések, ha közlekedünk, forgalom van, ha otthon vagyunk, vagy tévét nézünk, vagy a telefonunk képernyőjét, állandó információ áradat vesz bennünket körül, és az agyunk szinte sosem pihen igazán. A természet hangjai ezzel szemben sokkal egyenletesebb és kiszámíthatóbb ritmust adnak, ami segíthet az idegrendszer megnyugtatásában, és bizony a mentális feszültség oldásában is. Talán ezért is vágyunk annyira nyáron a természet közelségére, meg arra bizonyos egy vagy két hetes szabadságra, mert nem csak látni, hanem hallani is szeretnénk ezeket a hangokat, és tapasztalni szeretnénk ezt a fajta nyugalmat. És hogy miért nyugtatnak meg a természet hangjai? Mert lassabb a ritmusa, és ezt a lassabb ritmust adja az agynak, nem terheli túl az idegrendszerünket, segít csökkenteni a stressz hormonokat, nyugodtabb környezet ellazít, javítja a koncentrációt, és különösen jó monoton háttérzaj helyett. És nagyon fontos, hogy ha kint vagyunk a természetben, akkor jóval könnyebben figyelünk arra, ami körülvesz bennünket. És hogy mik a legmegnyugtatóbb hangok? Bizony első helyre tették a szakemberek az eső hangokat, az egyenletes pihentető ritmust, a vízcsobogást vagy hullámzást, aztán a madárcsicsergést, ezek mind segítenek, pozitív hangulatot adhat a szélhang, a lombsusogás, ezek mind lassításra ösztönöznek bennünket, és ezt tudatosan kellene kihasználnunk egyébként a hétköznapokban is, hogy kimegyünk a természetbe telefon nélkül, ez a legfontosabb. Néha elég csak hallani a környezetet, ez már önmagában tud segíteni, és ez munka és pihenés közben is tud működni. Ezt mind össze lehet kapcsolni, nem kell órákat tölteni, 20-25 perc már elég, hiszen ez mind stresszcsökkentő hangkörnyezet, ami nagyon fontos lenne ahhoz, hogy mindaz, ami körbevesz bennünket, az valamilyen módon kompenzálva legyen, és valóban manapság az agyunknak olyan mérhetetlen nagy mennyiségű információt kellene feldolgoznia, amire bizony képtelen, hiszen annyit azért nem fejlődött az elmúlt 20 évben az emberi agy, hogy ezeket az információkat, ami azóta már a többszörösére nőtt, mind be tudja fogadni és fel tudja dolgozni. Ezért kell néha olyan környezetet teremteni, ami segít abban, hogy egy picit az időt vissza tudjuk lassítani. És bizony a nyugalomhoz gyakran csendesebb környezet kell, vagy például egy csendesebb zene, amit most például Yael Naim érkezésével talán tudjuk garantálni. Közel 4 percben jön a New Soul.

Fél hét múlt egy perccel jön Naim, és a Newshall után mindjárt jön Aretha Franklin, de ha már itt van a hétvége, és beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy pihentető tudjon lenni akár egy ilyen szabad nap is, akkor például az unalom simán beleférhet 5-10 percre az életünkbe, mert hogyha unalomról beszélünk, akkor mindig valami negatív jut az ember eszébe, hiszen gyerekként próbáltuk elkerülni, felnőttként pedig szinte bűntudatot érzünk, hogyha vannak unatkozós perceink, pedig higgyék el, jó, ha éppen nem történik semmi. A mai világ ráadásul folyamatosan tényleg azt súlykolja belénk, hogy mindig minden percünket, másodpercünket le kell foglalni. Képernyőkkel, értesítésekkel, tartalmakkal, programokkal, szóval megállás nélkül. Pedig az unalom nem feltétlenül az ellenségünk, sőt, bizonyos mennyiségben kifejezetten fontos lehet. Azok a pillanataink, amikor úgymond nem kap az agyunk folyamatos ingereket, az mindig lehetőséget ad arra, hogy regenerálódjunk, hogy kreatívak legyünk, és arra is, hogy újra egy picit kapcsolódni tudjunk saját magunkhoz. A nyár különösen jó időszak ennek az újra felfedezésére, például lassabb délutánok, csendesebb esték, céltalan séták közben pont akkor történik bennünk valami fontos, amikor kívülről úgy tűnik, hogy nem csinálunk semmit, pedig dehogy nem. Nem szabad félni az unalomtól, mert valóban a rohanó világ hozzaszoktatott bennünket az állandó ingerhez, pedig a csend és az üresség az jó dolog. Sajnos szokatlanná vált a mai világunkban, mert a produktivitást tekintjük ma már értéknek, az online világ pedig azonnali figyelemterelést kínál nekünk, tehát nehéz valóban egyedül lenni, akár a saját gondolatainkkal is, de az unalomnak vannak pozitív hatásai, és erre kéne egy kicsit fókuszálni, de hogy hogyan tehetjük és engedhetjük meg magunknak az unalmat? Hát például nem kell minden szabad percet a telefonunkkal tölteni. A várakozás vagy csend nem mindig probléma. Érdemes elmenni csak úgy sétálni, cél nélkül. Nem kell minden programnak produktívnak lennie. Érdemes zenét hallgatni úgy, hogy közben nem csinálunk mást. Vagy nézzünk ki az ablakon, figyeljük a természetet, ez mind-mind az idegrendszernek nyugtató lehet, és nem kell mindig úgymond hasznosnak lennünk, néha a semmi is fontos, és hogy miért jó a semmi, mert a legjobb dolgok pont azokban a pillanatokban tudnak megtörténni, amikor látszólag semmi sem történik. De most történt velünk egy nagyon klassz reggel és egy jó ébredés, hiszen friss a levegő, 14 fokkal gyönyörű napsütést kaptunk mi itt Lendván. Nem mindenhol van ez így, helyenként ilyen jó kis párapaplan, kötpaplan ül a tájon, de ez nagyon gyorsan feloszlik, majd ma kifejezetten nyárias napra készülhetünk 30 fokkal. A folytatásban pedig Aretha Franklinre.

Visszatér a kánikula néhány napra, ma már 30 fokra számíthatunk, és hétvön kedden akár 31-32 fok is lehet, és a nyári időszak meg kánikula, akkor fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő hűtésről, a fűszereknek pedig van hűsítő hatása. Bizony a nyári időszakban kulcsfontosságú, hogy ne hevüljön fel túlságosan a testünk. Ezért nagyon lényeges, hogy délelőtt 10 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjunk közvetlen napfényben, illetve hogy mindig jól hidratáltak maradjunk. Egyes fűszerek, vagy éppen gyógynövények nagyon sokat segíthetnek a felhevült test lehűtésében. A nyári hőség csökkenti sajnos az energiaszintünket, gyakran érezzük a fáradtságot, irritációt, kiszáradás is kialakulhat, viszont néhány fűszerünknek van hűsítő hatása, így nagyon hatékonyak lehetnek például ezeknek a tüneteknek a csökkentésében, mert hogy a fűszereket bizony nem csak ízfokozó, élelmiszer összetevőként kezelhetjük, hanem antioxidánsokat, bioaktív vegyületeket tartalmaznak, és ezek segítenek fenntartani a belső testhőmérsékletünket, amikor a külső környezet hőmérséklete mondjuk éppen megemelkedik. Az egyik hűsítő fűszer nem más, mint a kardamom. Ez egy gyógynövény, és nagyon jó hatóanyagai, jó tulajdonságai vannak, hiszen segíti a test lehűlését és annak a pihenését is, de ugyanilyen az édeskömény mag hűsítő fűszerek csoportjába tartozik, tehát hogyha szabadtéri tevékenységet tervezünk, akkor ebből érdemes előtte teát készíteni és ezt fogyasztani. Nagyon finom az ezzel ízesített víz, és hűvösen tartja a testet, segíthet például a hőguta elkerülésében. De például a koriander szintén segít a szervezetünknek megszabadulni a felesleges hőtől, illetve a méreganyagoktól. Ennek érdekében friss koriander leveleket vagy koriander magokat adhatunk például az ételeinkhez is. A hő okozta stressz negatívan hat egyébként a szervezetre, hiszen nagyon sok olyan melléktünetet okozhat, ami bizony a nyári időszakban nagyon kellemetlen tud lenni, viszont ezek leküzdésében nagyon sok gyógynövény tud segíteni, például ilyen a görög széna is. Ha teaként fogyasztjuk a gyógynövényt, akkor szintén a hő okozta stresszt tudja kezelni a szervezetben, és nyáron is nyugodtan lehet fogyasztani gyömbérteát, a magas környezeti hőmérséklet növeli ugye a stresszre adott hajlamot, és éppen ezért az egyik legjobb hűsítő fűszer ilyenkor a gyömbér, amely le tudja küzdeni a szervezetben a hőstresszt, és nagyon hatékonyan tud működni, segít átvészelni például a kánikulai időszakot. Jó néhány gyógynövény, illetve fűszernövény, ezekből érdemes válogatni. Mi pedig válogattunk zenét, jön Paulina és az aznap éjjel, jó kis dinamikus, ébresztős dal.

Hát akkor maradjon, igen, ő egy jó kis előadó, Paulina, és akár maradhatott is volna, de eddig tartott az Aznap éjjel című slágere. Most éppen 6:45 van, és egy régi-régi sláger jön mindjárt Zalatnai Saroltától, de ha már említettem, hogy kánikula, és mennyire fontos az, hogy például akár csak úgy legyünk ezen a vasárnapon, és magunkra szánjuk az időt, el lehet menni strandolni egy jót, és ha már strand, akkor a testmozgásnak van egy olyan formája, amit bármikor lehet végezni a nyári időszakban, a vízben végzett testmozgás, az úszás, vagy akár a vízi aerobik. Nyáron nagyon sok strandon, de akár ha Balatonra mennek, vagy tengerre, ott is szoktak tartani szabad vizekben is vízi aerobikot, nagyon közkedvelt, mert hogy egy nagyon intenzív, mégis jó mozgás, ráadásul a vízben történő mozgás az a jó, hogy gyengíd az ízületekhez, és elősegíti például a vérkeringésnek az intenzívebb meglétét, nagyon jól lehet vele támogatni a szív- és érrendszernek az egészségét, ráadásul a vízi aerobik, ami azért egy kicsit intenzívebb, segít az erősítésben is, a vízi környezetben történő edzés pedig az állóképességet növeli, és nagyon jó hatást gyakorol az elmére. És nem egy utolsó szempont, hogyha kint kánikula van, akkor a vízben történő edzés, úszás, vízi aerobik segít a test hűvösen tartásában. A testmozgás minden formája hozzájárul egyébként a mentális egészség javításához, és hogyha ezeket a gyakorlatokat mondjuk mi csoportosan végezzük egy vízi aerobik keretében, akkor még talán nem is annyira fárasztó, sokkal inkább egy ilyen nagyon szórakoztató tevékenységnek fog hatni. Nagyon fontos, hogy a vízi aerobik nem csak a szívünket erősíti, hanem a tüdőt is, ezzel pedig az állóképességet és a kitartást is tudjuk fokozni, csak úgy, mint egy szimpla úszással, ami szintén nagyon jó a testnek és a léleknek. Remélem, hogy kihasználják ezt a mai 30 fokot, és elmennek valahova, közeli strandra, tópartra, egyet napozni, úszni, pihenni. Mi pedig hozzuk reggel Zalatnai Sarolt a slágerét. Szervusztok, régi barátok!

Igen, az élet szép, ahogy énekelte Zalatnai Sarolta is, és ha már annyit beszéltünk arról, hogy mennyire jó dolog kihasználni a környezetünket, egy sima séta mennyire jó tud lenni, aztán akár a séta alkalmával tudunk gyűjteni gyógynövényeket, természetesen akkor, hogyha ismerjük őket, de ha van gyógynövény, akkor sokat segíthetünk azzal az egészségünkön is, és hát manapság egyre többen érzik úgy, hogy az egészséges életmód már nem csak döntés kérdése, hanem akár komoly anyagi befektetést is igényelhet, mert hogyha csak elmegyünk vásárolni, akkor a boltok polcain azért ott vannak a bio, vagy akár az organikus, vagy minden mentes jelöléssel ellátott termékek, és ha jól megnézzük, azért ezek jóval drágábbak, mint a hagyományos változatok, és sokan azt mondják, hogy ez önmagában ugye kizárja azt, hogy egészséges életmódot tudjunk folytatni, főleg azok, akik szűkebb anyagi keretből élnek. De szerintem az egészséges életmód nem feltétlenül, higgyék el, nem feltétlenül a pénzen múlik, hanem a tudatos döntéseken. Egy nagyon egyszerű, otthon elkészített étel sokszor olcsóbb és egészségesebb is lehet, mint a feldolgozott élelmiszerek. És a mozgás sem igényel drága edzőtermet, ott a séta, a kerékpározás, ezek mind hatékonyak. Nyilván a közösségi média mutat nekünk egyfajta idealizált képet, aztán nem muszáj ebben nekünk elvesznünk. Ott látjuk a szuper táplálékokat, a prémium dolgokat, és hát ez könnyen kelthet bennünket, bennünk olyan érzést, hogy az egészséges élet az csak így valósítható meg. Dehogy. Én azt gondolom, hogy nagyon jól lehet otthon, akár szűkebb anyagi körülmények között is egészségesen étkezni és egészséges életmódot folytatni. Ez csupán döntés kérdése. Nyári időszakban pedig, hát ha van, akinek van egy kis kertje, ami vegyszermentes, akkor onnan már a zöldségeket, gyümölcsöket, ami saját maga termelt meg, lehet fogyasztani. Ennél egészségesebbet nem tudom, hogy bárhol be lehetne szerezni. Szóval mindez csak a mi döntésünk, hogy hogyan éljük az életünket, és mi az, amit fontosnak tartunk. Remélem, hogy a rádiót fontosnak tartják, ott most éppen Edi Grant zenél.

Ha már említettem, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy mit fogyasztunk, akkor itt van a málna érési időszaka. A málna pedig az a gyümölcs, amit szerintem nagyon sokan szeretnek, vagy akár a kedvencük, nagyon ízletes, lédús gyümölcs, nagyon finom limonádé készülhet belőle. A málna ugye gazdag forrása a rostoknak, antioxidánsoknak, így rengeteg olyan előnye van a gyümölcsnek, amit érdemes kihasználni. A málna mangánt is tartalmaz, ami elengedhetetlen a csontok, a bőr egészségéhez, mindemellett segít a vércukorszint szabályozásában is. Van benne bőven rost, tele van C-vitaminnal, erre a vitaminra van szüksége a szervezetünknek leginkább, ahhoz, hogy kollagént termeljen. A málnában található flavonoidok javítják a memóriát, a koordinációt, az agyműködését, és segíti a figyelmet is fókuszban tartani. Kálium is van benne bőven, így véd például a magas vérnyomás ellen. Hát a málnát talán önmagában fogyasztva tudjuk leginkább értékelni, akkor adja ki ezt a nagyon finom, sejmes, lágy, ízletes ízvilágot, amivel rendelkezik, tehát fogyaszthatjuk önmagában, de kerülhet akár ma az ebéd mellé, vasárnapi ebéd mellé salátába, de készíthetünk belőle egy jó hűsítő limonádét ebben a 30 fokban. Egy málnás narancsos limonádé, kell hozzá két nagyobb narancs, egy citrom, egy lime, két evőkanál méz, két csésze málna és egy kisebb csokor menta. Egy kancsót megtöltünk legalább 2 liternyi vízzel, belekarikázzuk a narancsot, citromot, a lime-ot, hozzákeverjük a mézet, és aztán mehet hozzá a megmosott málna, a felaprított menta levél. Kicsit behűtjük, és már lehet is fogyasztani. Ha pedig salátaként jelenik meg a málna, nagyon-nagyon jól harmonizál a sajttal, bazsalikommal. Kell 3 marék madársaláta, 5-6 bazsalikomlevél, amit apróra vágunk, 2 csésze málna, 10 dek a fetasajt, 2 evőkanál méz, 2 evőkanál pirított tökmag. Nagyon könnyen lehet összedobni ezt a málnás salátát, megmossuk a salátát, salátástálba tesszük, hozzáadjuk a málnát, az apróra vágott bazsalikomlevelet, csepegtetünk rá mézet, megszórjuk a fetasajttal és a pirított tökmaggal, együtt tökéletes, hiszen a málnának van egy édessége, meg egy citrusossága is, úgyhogy tökéletes tud lenni, akár önmagában is, de kifejezetten például grillezett húsok mellé is lehet használni. Hát itt van ez a vasárnap, nagyon sok mindennel lehet eltölteni, bizonyára sokan a konyhában indítják ezt a napot is, egy klasszikus húsleves főzéssel, ahhoz pedig bizony korán kell kelni, hogy pont délre elkészüljön. Most 7 óra van, hajszál pontosan, reggel 7 óra, jó reggelt mindenkinek, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdióból. Jön az Unisex egy mosollyal, itt lesz a Radics Gigi, és hamarosan lesznek gyerekgondolatok.

0: És hogyha fogocskáztok, melyik szerepben szerettek lenni? Inkább futtok, vagy ti kergetitek a többieket?
1: Kergetjük.
0: Te gyorsan futsz, Miha?
1: Igen.
0: El is kapod gyorsan a többieket?
1: Igen.
0: Szofi, te inkább futsz, vagy kergetsz?
2: Futok.
0: Jól futsz?
2: Igen.
0: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
2: Mert szeretek futni, még hogy szeretek barátokra futni, még szeretek lenni kint, hogy futkodhassak.
0: És ma egy kicsit ilyen szomborkás esős az idő. Mentek ma ki? Mit gondoltok?
3: Nem.
0: Már mondták, hogy nem mentek ki?
3: Nem.
0: És ennek ellenére ilyen jó volt a kedvetek?
3: Igen.
0: És akkor mit fogtok itt bent csinálni?
2: Sokat játszani.
0: Na, és Miha, mit lehet itt az oviban játszani? Meséld el nekem.
2: A autókkel, Lego kockákkel, és kockákkel, és meg lehet rajzolni, meg elbújhatunk is valahova, meg főzhetünk is.

Egy perccel vagyunk, 4:08 után nézzünk bele a napi kalendáriumba. Június 7-e van, a Róbert napja és a mai naphoz is nagyon sok esemény, évforduló kapcsolódik. Többek között 1894-ben született e napon Bonca Berta, költő Ady Endre felesége, ugye Csinszka néven emlegette őt a verseiben, és Csinszkaként volt a múzsája Adinak. Aztán van itt nekünk egy zenészünk, Tom Jones. Többszörös Grammy-díjas, velszi énekes, színész, a Delilah, a Sex Bomb előadója, 1940-ben született. Sir Thomas Jones Woodward néven, és ugye Tom Jones filmekben is szerepelt, Támad a Marsban, vagy a Parti a Palotában című filmekben, de elsősorban különleges, nagyon telt férfias hangjáról ismert, és a slágereiről, úgyhogy mindjárt jön tőle a She's a Lady, de előtte említeném azt, hogy a mai nap június első vasárnapja, nagyon sok helyütt pedagógus nap, és e naphoz köthető Dreher Antal is, 1810-ben született Bécsben, osztrák nagyiparos sörgyártó cég alapító, az osztrák sörgyártó vállalat vezetője volt, 1862-ben vette át a Budapest kőbányai sörgyárat, és ő alapozta meg a magyar sörgyártást, miután bejárt a fél Európát, és mindenhol ellesett valamit a főzőmesterek fortéjaiból. A legenda szerint ebben komoly segítségére volt a sétapálcája, amelyben kis üregeket alakította ki, hogy azokban sörmintákat tudjon tárolni. Na de most akkor érkezzen Tom Jones és a She's a Lady.

7 óra 21 perc van, ez volt a She's a Lady Tom Jones-tól, és ha már zenészeknél tartunk, akkor ha élne, ma lenne 68 éves Prince, mert hogy 1958-ban született az Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes, dalszövegíró, egyébként Roger Nelson néven látta meg a napvilágot, de Prince-ként lett világhírű. És szintén a mai naphoz köthető Virginia Apgar neve, 1909-ben született az amerikai aneszteziológus, aki rengeteg újszülött babát mentett meg, ugyanis rájött, hogy rengeteg újszülöttet nyilvánítanak halva születetnek, holott még élnek. Az Apgar tesztet a születés után 1 perccel, illetve 5 perccel végzik el a babák állapotától, 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelik, 2 pontot kap, ha egész teste rózsaszín, 2 pontot kap a sírásra, 2-t az élénk légzésre, 2-t, ha mind a 4 végtagját mozgatja, és 2-t, ha a pulzus száma 100 fölött van. Hamar világossá vált, hogy a kisbaba, aki az 1 perces Apgaron alacsony pontszámot kapott, oxigén és melegítés hatására sokszor kitűnő eredményt érhet el az 5 perces Apgar teszten. A tesztet 1953-ban vezették be, és nem csak, hogy sok-sok baba maradt életben a hatására, hanem számos más változáshoz is vezetett, például az Apgar tesztek eredményeinek ismeretében beszüntették a fogó használatát szüléskor, és bevezették helyette a császármetszést. És még egy név, 1917-ben született Dean Martin, olasz származású amerikai énekes, színész, aki nagyon sok filmben szerepelt, az Airport 70-ben, a folyón át Texasba, a 4 mesterlövészben is láthattuk, és az Ocean's Eleven-ben is, az Oroszlán kölykök 1-2-ben, a kenyeres pajtásokban is még sorolhatnám, de most énekelni fog, úgyhogy jön Dean Martin, Rutka Robiék is itt lesznek, és hamarosan 7:30-kor indítjuk a kívánságműsort, maradjanak velünk!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Kívánságműsor.
2: Egy perc múlva lesz 7:30, és mielőtt elindítanánk a kívánság műsort, azért gyorsan nézzük, hogy mi minden történt az elmúlt 24 órában rendőrségi szempontból. 7 bűncselekmény, közrendsértés, 5 közlekedési baleset, gépjárműrongálás, 4 vadgázolás, ez áll a rendőrségi jegyzőkönyvben. A nyomozók 2 lopással, károkozással, könnyebb testi sértéssel foglalkoztak. Ezen kívül lefoglaltak egy hamis 20 eurós bankjegyet. Családon belüli erőszak bűncselekménye is fennáll. A gyanúsítottal szemben lakhely elhagyási tilalmat rendeltek el, és tegnap 14:30-kor értesítették a rendőröket, hogy egy gépjármű sofőrje Lománosa és Lesáne közötti helyi úton letért az útról. A sofőr nem megfelelő sebesség miatt veszítette el uralmát a gépjármű felett, és egy fának csapódott. A súlyos sérültet a legközelebbi kórházba szállították. Emellett volt 2 másik közlekedési baleset, egy motoros és egy kerékpáros sérült meg könnyebben. Hát vigyázzon mindenki magára. Most itt a szép idő, egyre többen lesznek az utakon. A 2-kerekű gépjárművek is gyakrabban feltűnnek. Nagyon sok a motoros, nagyon sok a kerékpáros. Mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat és vezessen óvatosan. Ma egyébként teljes Muravidékre kiterjedő sebességmérést tart a rendőrség, úgyhogy emiatt is érdemes óvatosan közlekedni. Na de akkor most induljon a kívánságműsor. Most már tudjuk azt is, hogy mire érdemes odafigyelnünk. Fókuszálhatunk most már a kérésekre, kívánságokra. Amivel indítunk, az Robi egyik dala lesz, mert hogy Angélának Dobronhegyre Horváth Robi fog énekelni, elmúltak az évek című dalával kezdjük a kívánság műsort, és aztán folytatjuk majd Chazy egyik slágerével, mert hogy Lajos is hallgat bennünket Zalabaksán, és elárulta, hogy Chazy dalait nagyon szereti, mindegy, hogy melyik sláger, csak Chazy énekeljen, úgyhogy Robi után Chazy is érkezik majd, és ha minden igaz, akkor van telefonálunk is. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, kedves Tünde! Én Mária vagyok.
2: Üdvözlöm, Mária!
3: Én szeretnék egy zeneszámot még hallgatni, László Attilától, mit jelent a boldogság?
2: László Attila, rendben, küldeni fogjuk az Attila szép kis dalát. Legyen csodás a vasárnapja, kedves Mária.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót. Jót
3: a viszonthallásra.
2: Viszonthallásra. Van-e még telefonálunk? Halló?
4: Halló, igen. Nagyon Isten, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
4: Üdvözlet Máriának. Nem tudom, odaérte a kérésem, de ettől függetlenül szeretném kérni Komár Lászlótól a 20 év múlva, mivel tegnap volt az 54. osztálytalálkozónk.
2: Osztálytalálkozó, az nagyon szép, és a helyszín is nagyon szép, úgyhogy akkor jó egészséget önnek is, meg a többi osztálytársnak is, ezek mindig nagyon jó dolgok az életben, hogyha az ember ezt így meg tudja ünnepelni. Na akkor ennek örömére Komár László hamarosan. Jó, Erzsi, minden jót önnek, szép vasárnapot. Van-e még telefonálunk? Halló?
5: Szép vasárnapot kívánok, Tündikim, önnek, és nem tudom, ha nem, mert Goránnal dolgozik.
2: Nem, a Lebár Teodor, a hangtechnikus.
5: Mindegy. Szép üdvözlet önnek is, a Teodornak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Kalamár Páltól, Szeressük egymás gyerekek.
2: Rendben, Ili.
5: Nagyon szépen megköszönöm, jó egészséget, jó munkát, Ili, a viszonthallásra.
2: Minden jót, kedves Ili, önnek is, szép vasárnapot, további jó rádiózás és jó egészséget kívánok. Robival kezdünk, jön Chazy, lesz Komár László, sok minden ki ebben a mai reggelben, de itt van még egy üzenet, kedves Tünde, kedves Teodor, a ma reggeli kívánság műsorban szeretném kérni és meghallgatni Komáromi Istvántól Mosolyt az arcokra című dalát. Állandó hűséges hallgatónk Zalaegerszegről Németné Klári küldte az üzenetet. Mindenkinek jó erőt és egészséget kíván. Mi is köszönjük szépen a jó kívánságokat, küldjük hamarosan Komári és Komáromi István dalát.

a szív vizsenni fél. Álmodjunk mindig szépeket, hisz úgysem tart sokát.

nem. Miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk.

0: Folytatjuk a kívánság műsort, hiszen rengeteg kérésünk van, úgyhogy legelőször is egy nagyobb társaságnak küldjük el a kérdalt, mert hogy én mindig örülök, hogyha például egy idős otthonban szól a Muravidéki Magyar Rádió, úgyhogy most onnan jött egy üzenet, és így szól: a mai kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni a Szentgyörgyvölgyi otthon lakóival és az ott dolgozó kolléga nőimmel Neoton Familia Egy kis nyugalmat kívánok én című dalát. Előre is köszönöm szépen, szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek, és kellemes hétvégét, ezt írta Szilvia a többiek nevében. Hát én remélem, hogy mindenki jó egészségnek örvend azért az otthon lakói közül, úgyhogy a nyugalom meg mindig jól jön, főleg egy ilyen vasárnapon, és én nagy-nagy szeretettel küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki most éppen Szentgyörgyvölgyön hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót az ottani idősek otthonában. És akik most így vasárnap velünk együtt dolgoznak, kitartást, és hát szép napot mindenkinek, úgyhogy ne otthon hamarosan, de nem csak a Neoton fog zenélni, hanem érkezik a Fáraó együttes is, és ha van telefonálunk, akkor meghallgatjuk a telefonálót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm, Erzsi.
1: Robertótól szeretném kérni és meghallgatni Ez a nap című dalt Katicával, András Katicával, ő pedig felső lakosban hallgatja a Muravidéki Rádiót.
0: De jó, akkor Katicával együtt, jó? Roberto dala érkezni fog. Köszönjük szépen, Erzsi.
1: Köszönöm szépen, további szép napot.
0: Önnek
1: kívánok
0: is csodás vasárnapot, viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Jó
2: Igen.
0: reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Éva vagyok Pötvétéről. Szeretnénk meghallgatni az Apostol együttestől Akkor is fénylenek majd csillagok című dalt.
0: Akkor is fénylenek majd csillagok. Rendben, küldeni nagy, fogjuk, Éva.
2: Nagyon szépen köszönöm, és gyönyörű szép vasárnapot kívánok mindenkinek.
0: Önnek is. Minden jót, viszont hallásra. És ígértem ugye Fáraó együttest is. Szép napot kívánok a kívánság műsorban. Fáraó együttestől szeretnék egy dalt, a választást önökre bíznám, köszönettel Zsolt, Somogy Sám Somból, úgyhogy hamarosan a Fáraó is zenélni fog, de mindezek előtt Neoton, Roberto, hamarosan Apostol, és aztán majd a Fáraó együttes.

Milyen igaz szabadság nélkül nincsen akarat, ez volt a Fáraó slágere, a keserű méz. Folytatjuk gin tonikkal. Szép vasárnapot mindenkinek, kedves Tünde. A kívánság műsorban szeretnénk kérni és meghallgatni a Gin Tonic Kislokál című dalát, kérésünk teljesítését köszönjük. Ilona és Frigyes hallgat bennünket Szentgotthárdon, úgyhogy ez a dal most nekik szól.

0: A következő dalt már Felvidékre küldjük, mégpedig Ipoly Szalka településre. Hallgat bennünket Lívia is, és a mai kívánság műsorban azt írja, ha kérhetek egy dalt, akkor megköszönném, ha lejátszanák Kondzsuzsától a Hova tűntek, mond azok az évek című dalát. Semmi akadálya, kedves Lívia, már is Felvidékre szól Kondzsuzsa slágere, a Hova tűntek című. És ha minden igaz, akkor van telefonálunk is. Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni László Attilától, amíg van kire várnom című számot. Itt voltam.
0: És honnan hívott?
1: Beleznáról.
0: Beleznáról. Köszönöm szépen, legyen szép vasárnapja. László Attila, köszönöm, hamarosan szépen érkezik, jó? Amíg van kire várnom, ez a csodaszép dal hamarosan meg is szólal, de előtte még egy telefonáló. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm.
0: Én is üdvözlöm.
2: Valéria vagyok, a legjobb.
0: És mi lenne a kérése?
2: Queen-től a Bohém Rhapsodia.
0: Queen-től a Bohém Rhapsodia. Előkeressük és küldeni fogjuk. Valéria, önnek is szép vasárnapot, minden jót kívánok.
2: Mindenkinek minden jót.
0: Viszont hallásra. És van itt nekünk egy üzenetünk is. Jó reggelt kívánunk. Egy korai társaság számára a Hegyre szeretnék kérni egy jó kis dalt Jolitól. Köszönjük szépen. Üdvözlettel jött egy üzenet Ona Ona néven. Nyilván jó lett volna, hogyha aláírja a kedves üzenetküldő, de reméljük, hogy a korai társaság, akik a hegyen vannak most éppen, jobban fog menni a dal, hogyha megszólal Jolly, szerintem ők tudják, hogy kinek érkezik, és egy olyan dalt választottunk, amit szerintem nagyon sokan szeretnek, Csepereg az eső, Tarcsi Zoltán, Jolly fog énekelni. Hamarosan, de előtte Kondzsuzsa, László Attila és Queen.

Rengeteg kérés érkezett, érkezik, igyekszünk minél többet teljesíteni. Itt szól az egyik kedves szerkesztőség. Szeretném meghallgatni a Napóleon Bulvártól a Legyetek jók, ha tudtok című dalt. További szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Lívia Lentiből küldte az üzenetet. És hallgatnak bennünket Pusza Szent Lászlón is. Tisztelt szerkesztőség, a Kívánság műsorban meghallgatnám Vörös István Együtt is egyedül vagyunk című zeneszámát. Köszönöm szépen, ha teljesítik. Ibolya Puszta Szent Lászlóról küldte az üzenetet, és e-mailben is kaptunk kérést. Mégpedig írt nekünk Valéria, és Piramis dalt kért tőlünk, és Nagy Tiborral együtt szeretné meghallgatni. A Piramis dal a Kedvesért című slágere érkezik majd hamarosan a prognózis után.

Már is folytatjuk a kívánság műsor gyors léptekben. Itt van előttem egy újabb üzenet, amely Messengeren érkezett. Szia Tünde, szép Levente vagyok Tornyi Szent Miklósról, és szeretném meghallgatni a kívánság műsorban édesanyámmal, Forceg Valival, Zorántól a Volt egy tánc című dalt. Kellemes vasárnapot minden kedves rádióhallgatónak és nektek is a stúdióban. Üdvözlettel szép Levente, így szól az üzenet. És ha már üzenet, akkor e-mailes kérés is jött. Kedves Tünde és Teodor, szép jó reggelt mindenkinek, a kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni Éva Presszó Pauza című dalát. Ezt a jó ritmusos dalt már régen hallottuk, köszönjük, ha teljesítésre kerül kérésünk. További kellemes napot kívánunk a stábnak és a hallgatóknak, Marika és Karcsi Teskándról.

és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

és a vonatok megjöttek sorra. Néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rettegés.

Ez volt némi pauza az Éva Presszótól, és klasszikusokkal folytatjuk. Szeretettel köszöntöm Önöket. Vasárnap reggeli kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni Korda György, Balázs Klári Őrizd meg a szerelmünk című dalt. Vali Tibi Szent Gotthárdról küldték az üzenetet, és köszönnek mindent, és minden jót kívánnak a hallgatóknak. Valéria, köszönjük szépen az üzenetet, mi is minden jót kívánunk. Mindjárt jön Korda György és Balázs Klári, aztán pedig egy klasszikus Demjén Ferenctől. Üdvözlöm az MMR dolgozóit, hallgatókit, Erzsi vagyok Vasszarról, és a férjemmel szeretném meghallgatni a Most kell döntenem című számot. Köszönjük a lehetőséget kapunk, szép napot mindenkinek, ezt írta tehát Erzsi, és van itt nekünk még egy üzenetünk. Kedves Tünde, szeretném kérni és küldeni Gyergyó Szárhegyre a Műhely Színpad tagjainak, a tűzoltóknak, a kávézó csapatnak és az összes kedves ismerősömnek, Idehaza és a Kerek Erdő Egyesületnek László Attila előadásában Vas Albert Üzenet Haza című versét megzenésítve. Nagyon szépen köszönöm, ha teljesíteni tudják kérésem, ezt írta nekünk Lajos Nagybajomból. Remélem, hogy így össze tudjuk kapcsolni az erdélyi ismerőseivel a

üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való, a víz szalad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret, a világ fölött őrködik a rend, és nem visz magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csomból víradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rost a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéke körváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. És jön ezer új kőmives kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új házat. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentumom Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. Üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fent a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. Kő maradt. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fent a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen aradt, mert elfut a víz, és csak a kő marad. Köszönöm.

Már is folytatjuk újabb kérésekkel, rengeteg érkezett, úgyhogy nézzük, hogy mi az, ami a folytatásban biztosan megszólal. Hát egy Don Quixote a Neotontól, Péter rendszeres hallgatónk, kedves Tünde, a Sláger Kívánság műsorban szeretném meghallgatni a Neoton Familia Don Quixote című dalát, előre is köszönöm, Jóna Péter küldte az üzenetet Zalaegerszegről, Péternek köszönjük szépen, hogy minket hallgat, már is küldjük a slágert. És nem csak a Neoton érkezik a folytatásban, hanem Roberto is. Szép vasárnap reggelt kívánok a stábnak és a hallgatóknak. Kedves Tünde, édesanyám a napokban töltötte be a 87. évét, és Robertótól szeretnénk kérni a Drága jó anyám című dalt, ha lehetséges, és együtt hallgatjuk meg gyermekeivel, unokáival, dédunokáival, sok-sok szeretettel vesszük körül, és köszönjük, hogyha teljesíteni tudják kérésünket. Nagy Győzőné Jutka Zala Szent Mártonból küldte ezt a csodás üzenetet, úgyhogy ezúton is gratulálunk egyrészt a 87. születésnaphoz, és jó egészséget kívánunk innen a Lendvai stúdióból. És van nekünk még egy kérésünk, sok közül még egy. Kedves MMR, a reggeli kívánságműsorban szeretnénk meghallgatni Rolival és Mónival és minden kedves munkatársunkkal a Credence Maradj Velem című dalát. Kívánunk önöknek és minden kedves hallgatónak szép vasárnapot. Viszákról jött az üzenet, és Mónika írta.

terében érkeztek a következő kérések. Kedves Tünde, a mai kívánság műsorban szeretném kérni a Kiskata zenekar Magyar vagyok című számát, köszönettel Betty Palimból, és szintén e-mailes fiókunkban landolt a következő üzenet Magditól. Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és a műsorvezetőt. Magdi vagyok az Őrség kapujából. Ezt szép vasárnapon szeretném meghallgatni a Kárpátiától, ott, ahol zúg a négy folyó. Jól kezdődik a nap, hallom a nagyon szeretett, kedves hangokat. Szép vasárnapunk lesz. Köszönöm, ha adásba kerülök. Millió szeretettel, Magdi küldte ezt az üzenetet, és van itt még egy e-mail. Jó reggelt, Kitti vagyok Rátótról. Egy dalt szeretnék meghallgatni szerető testvéreimmel, Biancával és Bettinával. Testvérek vagyunk című dalt. Nagyon szépen köszönöm, szép napot. Tótné Sárközi Kitti írta az üzenetet. Úgyhogy Kiskata zenekar, Kárpátia, és hamarosan a Bertici fivérek is zenélnek.

A kívánságműsor utolsó felvonása jön, néhány kérés még tudunk teljesíteni. Írt nekünk Mózner Lajos Szentpéter fáról, és Bakti Éva Édesanyám felnézek az égre című dalát kérte tőlünk. Kedves Lajos, már is küldjük ezt a slágert, és hallgat bennünket Tündi is, ő Zalabaksáról írt nekünk. Azt írja, hogy szép jó napot kívánok mindenkinek, szeretném meghallgatni Kon Zsuzsától a Vigyázz, ha jön a vonat című dalát. Nagyon szépen köszönöm, Tündi Zalabaksáról küldte az üzenetet, és Lovásziban is várják már Kacor Feri dalát. Jutka küldött nekünk üzenetet sok-sok egyéb kép társaságában. Csodálatos, gyönyörű, szép reggelt, napot kíván mindenkinek. Kacor Feri Rózsa Rózsa című dalát szeretné, hogyha elküldenénk, teljesítenénk kérését. Mindenkinek csodaszép vasárnapot kíván. És hát van itt más is, aki éppen dolgozik ezen a vasárnapon, mert ugye a munka nem várat, valami pörgős számot kérek Borsó fejtéshez, hogy jobb kedvem legyen, ezt írta nekünk egy kedves hallgatónk, Anna Vaszarul, úgyhogy pörgős dal jön majd Kacor Feritől. Van, aki pedig kerítést fest, úgyhogy ahhoz is szólnak majd a jobbnál jobb slágerek, úgyhogy tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

A vasúti sorompót piros, fehér, piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rajccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fényesen világít, üzenzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

0: Ez volt a Kívánság műsor, és már is a délelőttet sok-sok zenével folytatjuk, és hogyha a hónap első vasárnapja van, akkor a Poén Vadászat is jelentkezik. Donner Tíme készítette egy jó kis összeállítást, és természetesen nyeremény is van. Páros belépőt nyerhetnek ide Lendvára a Termál Resortba, és egészen december végig kihasználhatják ezt a lehetőséget, úgyhogy hamarosan 10 óra után játék, úgyhogy tartsanak velünk, és hallgassák továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol Bohemian Betyárs fog zenélni. Jön Juan Pedro, és hamarosan Aucilla is. Egy perccel vagyunk 3:45 után.
1: Ilyen.
2: Ilyen.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.
4: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Ha szeretnél, ma még énekelte Aucsilla, és mennyi olyan gondolat volt ebben a dalban is, amit tovább tudunk vinni magunkkal, nem csak a mai napra, hanem a következő napokra, hetekre is. És hogyha egy kis gondolatiságot viszünk ebbe a vasárnapba, akkor a következő dal szerintem nagyon fontos gondolatokat hoz majd, és akár egy vasárnapi elmélkedéssel is fölér. Ugye a születés és az elmúlás az élet legtermészetesebb körforgása, amely minden élőlényt összeköt itt a Földön. Az elmúlás elfogadása pedig segít abban, hogy értékeljük a jelen pillanatot. Az elfogadás nem a beletörődést vagy a feladást jelenti, hanem a valóság ellenállás nélküli elismerését, és ez az élet lényege. Ez az a belső állapot, amely megszabadít a felesleges szenvedéstől, és kaput tud nyitni a megnyugvásra. Még a harc és az ellenállás, ugye az ego, az énünk reakciója, addig az elfogadás a lélek megnyugvása. Ha olyasmi ellen harcolunk, ami már nem tudunk változtatni, például a múltunk, akár a napi időjárás, mások személyisége, akkor rengeteg energiát veszítünk. Az elfogadás viszont felszabadítja ezeket az energiákat. A belső önelfogadás pedig azt jelenti, hogy feltételek nélkül igent tudunk mondani önmagunkra, beleértve a hibáinkat, a múltbeli botlásainkat, gyengeségeinket, vagy éppen a nehéz érzéseinket is. Ez egyébként nem egyenlő azzal, hogy tökéletesnek látjuk magunkat, hanem csupán azzal, hogy nem harcolunk önmagunk ellen, hiszen mindannyiunk fejében él egy hang, amely néha bírál, néha büntet, és emlékeztet a hibáinkra. Nincs is ezzel baj. Az önelfogadás legnagyobb gátja a folyamatos összehasonlítás másokkal. Ugye itt van a saját mérce. Fontos lenne, hogy meghatározzuk a saját értékeinket, és ne a közösségi média filterezett világa, vagy éppen a környezetünk elvárásai alapján ítéljük meg saját sikereinket, vagy akár a testképünket. És talán ennek a vasárnapnak lehet ez az üzenete is, hogy mennyire fontos az, hogy a jelen pillanatot tudjuk tökéletesen a maga szépségében, vagy tökéletlenségében megélni, és hogy elfogadni azt, hogy a születés és az elmúlás az élet legtermészetesebb körforgása. És ha ehhez a gondolatsorhoz ígértem egy dalt, akkor a Kárpátia zenekar ezt nagyon szépen dalba foglalta a Kisfehér Virágok című slágerében. Abban pont van egy ilyen sor, születünk s elmúlunk, a világ így kerek.

virágok.

0: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
1: Így is van, játszanak velünk, mert hogy mindjárt indítjuk ezt a játékot. A játékszabályok nem változtak, ugye minden hónap első vasárnapján jelentkezik a poénvadászat, Donner Tíma készítette az összeállítást, és ezúttal hát 27 feladványt kell megfejteniük. Aki szereti a keresztrejtvényt, élvezni fogja ezt a mai feladványt is. Ezúttal több témakört is érint a szerkesztő, úgyhogy emiatt is érdekes lesz. Szerintem egy sima, átlagos lexikális tudással, a mindennapi életből merített kérdésekkel jövünk, és szerintem könnyen megfejthető lesz a mai feladvány. Egy a lényeg, 27 feladvány, 27 szó kerül majd a papírra, és a szavakból egy-egy betűt kell majd bekarikázni, és ezeket összeolvasva megkapják a mai feladványt. És természetesen, ha játék, akkor van nyeremény is, hiszen ezúttal is a Lendvai Terme Resort ajánlotta fel a páros belépő jegyet, amely december 18-áig érvényes itt Lendván. És a lényeg az, hogyha megvannak a megfejtések, akkor többféle módon továbbíthatják, akár telefonon keresztül, e-mailben vagy messenger üzenetben is. És még egy fontos információ, hogy ez a nyeremény sem váltható készpénzre, és nem cserélhető másra, úgyhogy javasoljuk, hogy azok játszanak ezért a nyereményért, akik azt fel is szeretnék, vagy fel is tudják használni. Aztán, amire szükség van, mindig elmondom, egy papír és egy toll, meg hogyha együtt van a család, akkor jó, hogyha van segítség is, így könnyebb és gyorsabb a megfejtés. Szóval, jön Janicsák Veca, és utána indítjuk a játékot, keressenek egy papírt, egy jól fogó tollat, és hamarosan kezdünk.

Egy picit visszalassultunk ezzel a dallal, de most felpörgünk, és jönnek a feladványok, úgyhogy tessék figyelni, nem bonyolultak, és ahogy említettem, hát nagyon-nagyon változatos, és több témakört is érintenek a feladványok. Kezdjük az első meghatározással. Mi Gombóc Artúr kedvenc étele a Pompom meséiben? Tehát 9 betűs a keresett szavunk, ez nem is étel, hanem hát édesség, amit szerintem mindenki szeret, nem csak a gyerekek. Tehát mi Gombóc Artúr kedvenc eledele a Pompom meséiben? 9 betűs a szó. Második feladványunk meghatározása. Ki volt az az orvos, aki a kötelező kézmosást ajánlotta a kórházakban? Ő az anyák megmentője, így is nevezik, ezért ugye a vezeték nevét szoktuk leginkább emlegetni, és a vezeték nevére vagyunk most is kíváncsiak, 10 betűs a vezeték név, tehát egy orvost keresünk, aki ugye a kötelező kézmosást ajánlotta a kórházakban, ő az anyák megmentője, és róla készült egyébként egy nagyon jó film is, 10 betűs a vezeték neve, ezt írják most a papírra. Harmadik feladványunk jön, melyik bolygót nevezik a vörös bolygónak? 4 betű, ez szerintem könnyű, tehát melyik a vörös bolygó? 4 betűs a szó. Negyedik feladvány, mi a vörös bolygó? 4 betűs a szó. Negyedik feladvány, mi a közös pont Szentgyörgyi

Hatodik feladvány meghatározása jön. Melyik magyar fizikus kapott Nobel-díjat a holográfia feltalálásáért? Itt kell a vezetéknév és a keresztnév is együtt, és a kettő együtt 10 betűt. Melyik magyar fizikus kapott Nobel-díjat a holográfia feltalálásáért? A teljes név kell, tehát vezeték és keresztnév is 10 betűs a keresett kifejezés, illetve a név együtt. Hetedik feladvány meghatározása. Mi a Bújtor István által alakított legendás zsaru neve több filmben is? 10 betű, hát ezt szerettük gyerekkorunkban. Tehát mi Bújtor István által alakított legendás zsaru neve több filmben is? 10 betű, ugye itt is vezetéknév és keresztnév 10 betűs, amit keresünk. Nyolcadik feladvány jön. Ki az a magyar konstruktőr, gépészmérnök, aki a Ford Motor Company tervezője, a legendássá vált Ford T-modell egyik megalkotója? Itt is kell a teljes név, tehát a vezeték és keresztnév, és együtt ez 12 betű. Tehát ki az a magyar konstruktőr, gépészmérnök, aki a Ford Motor Company tervezője volt, és hát a híres Ford T-modellt megalkotta? Vezeték, keresztnév együtt 12 betű. 9. feladványunk jön. Milyen halmaz állapotú a víz szobahőmérsékleten? 9 betű. Hát ez is nagyon egyszerű, tehát szobahőmérsékleten milyen halmaz állapotú a víz? 9 betű. 10. feladványunk jön. Hogy hívják a Ludas Matyiban a gőgös földes urat? 7 betű. Tehát hogy hívják a Ludas Matyiban a gőgös földes urat? 7 betűs a keresett szavunk.

Már is folytassuk a 11. meghatározással. Ki találta fel a telefonhírmondót és a távbeszélő központot? A teljes név kell, tehát vezeték, keresztnév együtt 13 betű. Tehát telefonhírmondó, távbeszélő központ, ki a feltalálója, 13 betűs a vezeték és a keresztnév együtt. 12. feladványunk jön. Melyik hétköznapi tárgyat inspirálta a kutya szőrbe ragadt bogáncs? 7 betű. Tehát melyik hétköznapi tárgyat inspirálta a kutya szőrbe ragadt bogáncs? Egyébként szeretjük ezt az eszközt, vagy ezt a tárgyat. 7 betűs a keresett szavunk, és nagyon egyszerű a megfejtés, higgyék el. 13. feladvány. Hány alapszín alkotja a szivárványt a tudomány szerint? Írják fel betűkkel a számot. Egyébként 3 betűs a keresett szavunk, tehát hány alapszín alkotja a szivárványt a tudomány szerint? 3 betűs a keresett szó. 14. feladványunk jön. Mi a nátrium-klorid hétköznapi neve? 8 betű. Na, ez biztos, hogy kerül a mai ételbe, amit főznek, mert hogy alapfűszerünk. Tehát mi a nátrium-klorid hétköznapi neve? 8 betűs a keresett szó. Jöjjön a 15. feladvány. Melyik zenekar énekelte a Szájjál kismadár című dalt? 8 betűs a szó. Tehát melyik zenekar énekelte a Szájjál kismadár című dalt? 8 betűs a keresett szavunk.

16. feladvány, könnyű lesz ez is. A pöttyös az igazi. Melyik magyar édességet takarja ez a mondás? Bár nem csak pöttyös van belőle, de a legkedveltebb talán pont az. Tehát melyik magyar édességet takarja ez a mondat? Pöttyös az igazi, nyolcvetős a keresett szavunk. 17. feladványunk jön. Melyik italgyártása kötődik Jedlik Ányos nevéhez?

Éhez 8 betűs a szó. Ez szerintem pont a nyári hőségben szoktuk leginkább alkalmazni. Jó a hűvös borhoz, de limonádéhoz is. Tehát melyik italgyártása kötődik Jedlik Ányos nevéhez? 8 betűs a szó. 18. feladványunk jön. Eredetileg minek a tárolására tervezték a farmer nadrágok jobb első zsebén belüli különálló zsebet? 7 betű. Tehát eredetileg minek a tárolására tervezték a farmer nadrágok jobb első zsebén belüli különálló pici kis zsebet. Ez egyébként minden farmer nadrágon még most is ott van. 7 betűs a keresett szavunk. 19. feladvány jön. Hol őshonos állat a koala? 10 betű. Tehát hol őshonos állat a koala? 10 betűs a keresett szavunk. És már is a 20. feladvány meghatározásánál tartunk. Melyik magyar mérnök volt a vasút villamosítás úttörője? Itt is kell a vezeték és keresztnév, együtt 11 betű. Tehát magyar mérnök, vasút villamosítás úttörője, 11 betű.

Maradt még 7 feladványunk, úgyhogy erre még érdemes oda koncentrálni. Már is mondom a 21-et. Melyik bolygó gyűrű rendszere a leglátványosabb? 10 betűs, tehát egy bolygót keresünk, amelynek a gyűrű rendszere a leglátványosabb. 10 betűs a keresett szavunk. 22. feladvány jön. Mi volt Irinyi János gyufájának egyik legnagyobb előnye? 8 betű. Tehát mi, és nem volt, hanem még mindig. Tehát mi Irinyi János gyufájának egyik legnagyobb előnye? 8 betűs a keresett szó. 23. feladvány jön. Ki az a magyar születésű matematikus, tehát matematikus keresünk, aki a kvantummechanikai elméleti kutatások mellett a digitális számítógép elvi alapjainak a lefektetésével vált ismerté. Itt is kell a teljes név, tehát vezeték keresztnév együtt 12 betű. Egyébként azt a számítógépet szokták így is az ő vezeték nevén emlegetni. Tehát magyar születésű matematikus, és a digitális számítógép elvi alapjainak a lefektetésével várt ő ismerté. 12 betű a teljes név. 24. feladvány. Ki volt a golyóstoll magyar feltalálója? Itt is kell a teljes név, tehát vezeték, keresztnév, együtt 16 betű. Tehát ki volt a golyóstoll magyar feltalálója? 25. feladványunk. Melyik bolygó kering legközelebb a naphoz? 6 betűs a szó, tehát melyik bolygó kering legközelebb a naphoz? 6 betű. 26. feladványunk. Melyik kémiai elem jele az Fe? 3 betű, tehát kémiai elem Fe, 3 betű, és van még egy feladványunk. Melyik sorozatban szerepel Jockey Ewing, 6 betű, tehát Jockey Ewing melyik sorozatban volt főszereplő? 6 betű is a keresett szavunk.

No hát megvan mind a 27, remélem az önök papírján is, de ha vannak hiányosságok és valahol esetleg bizonytalanok, akkor érdemes most szép lassan átfutni a megfejtéseket. Van néhány percük erre, hiszen megyünk most a 67-es útra a Republikkal, és akkor utána a megfejtésekből bekarikázzuk az adott betűket. Ha ezt összeolvassák és értelmes, akkor már lehet is küldeni a jó megfejtéseket. Szóval most Republik, és utána még egy kis több munka, egy kis karikázás, és aztán játszhatunk tovább.

És akkor, hogy égetem a Republik után, bekarikázzuk a megfelelő betűket, hogy meglegyen majd a megfejtés. Az első feladványunkból az első betűre lesz szükség, a másodikból szintén az első betűt kell bekarikázni, a harmadik feladványból a második betűt, a negyedik megfejtésben keressék ki a hatodik, utolsó előtti betűt, míg az ötödikből a hatodik betűre lesz szükség. Hatodik feladvány, ugye ez egy Nobel-díjas feltaláló, és a kereszt nevének az első betűje kell, egyébként pedig a hatodik betű a teljes névben. Hetedik feladványból az első betűt karikázzák be, a nyolcadikból szintén az első betűt, a kilencedik feladványból a harmadik betűt érdemes kikeresni, még a tizedik feladvány megfejtéséből a második betűre lesz szükségünk.

11. feladvány, ugye ez is egy teljes név, a 7. betűre lesz szükség, de ha segít, akkor a keresztnév első betűjét kell kikeresni. 12. feladványunkból az első betűt kell bekarikázni, a 13-ból szintén az első betűre lesz szükség, a 14. feladvány megfejtéséből keressék ki a 6. betűt, a 15-ből pedig szintén a 6. betűre lesz szükség.

16. feladványnál tartunk, a második betűre lesz szükségünk, a 17. feladvány megfejtésé. Első betű, ezt kell bekarikázni, a 18-ból szintén az első betűt, a 19. feladványból az utolsó előtti 9. betűre lesz szükség, míg a 20-ból az első betűt kell most bekarikázniuk.

És akkor fussunk még neki ennek a maradék hét megfejtésnek. A 21-ből a harmadik betűt kell kikeresni. A 22. megfejtés egy 8 betűs szó, és az első betűre van szükségünk. A 23-ból a 9. betűt kell bekarikázni. A 24. feladványban a harmadik betűt, a 25-ben az utolsó betűre van szükség, a 26. feladványból a középső második betűt kell bekarikázni, és már is az utolsónál tartunk. Itt kell lenni egy sorozat szereplőnek, ugye Jockey Ewing melyik sorozatban szerepelt, a harmadik betűt karikázzák be, és ha ez megvan, és ezeket a betűket most összeolvassák, akkor remélem azt fogom majd visszahallani önöktől, vagy kapni e-mailben, üzenetben, ami a helyes megfejtés. A nyeremény felajánlója ezúttal is a Lendvai Termál Resort, és egy páros belépőjegyet vihetnek el ma tőlünk. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19.

Tehát várjuk a megfejtéseket e-mailben, messenger üzenetben és telefonon keresztül is 575-17-18 és 575-17-19. Most 10:30 múlt éppen 7 perccel jön a Dolly-ról, aztán Jan Plesztenyek, de itt lesz Delhusza John, és hamarosan Csonka Bandi is.

Csonka András énekel még egy icipicit, aztán lassan lecseng ez a dal is, természetesen. És nyilván átnézzük a mostanit. No, visszakapom a hangomat, hát nézzük természetesen a mai feladványokat, hogy azért mindenki képbe legyen, hogy mi lett volna a helyes megfejtés, ha esetleg volt, ahol bizonytalanok voltak. Tehát Gombóc Artúr kedvence a csokoládé. Az az orvos, aki ugye kötelezővé tette a kézmosást a kórházakban, és az anyák megmentőjeként tekintünk rá mind a mai napig, ő természetesen Semmelweis. A vörös bolygó ugye a Mars, és Szentgyörgyi Albert és a C-vitamin között ugye a közös pont az a paprika. A méhészeti termék, amiből gyertya, a hagyományos gyertya készül, az a méhviasz. Ugye magyar fizikus, aki Nobel-díjat is kapott a holográfia feltalálásáért, Gábor Dénes. Bújtor István pedig ötfös csöpit alakította ugye a legendás zsarút a legtöbb filmben. A magyar konstruktőr, gépészmérnök, aki a híres Ford T-modellt megalkotta, ő Galamb József. A víz szobahőmérsékleten ugye folyékony, Ludas Matyiban a gőgös földes urat Döbrögynek hívják, a telefonhírmondót és a távbeszélő központot Puskás Tivadar találta fel. A hétköznapi tárgy, ami ott van mindennapunkban, és a kutyaszőrbe ragadt bogáncs inspirálta ugye az a tépőzár. Aztán a szivárványt a tudomány szerint ugye 7 alapszín alkotja, a nátriumklorid hétköznapi nevén ugye a konyhasó, a Szájjál kismadár című dalt a Republik játsza. Ha azt mondjuk, hogy pöttyös az igazi, akkor az egy igazi magyar édesség, a Túró Rudi. Aztán Jedlik Ányos nevéhez ugye a szódavíz kötődik. Farmánnadrág, az a picike kis zseb, ami a jobb első zsebem belül különálló kis zsebecske, az bizony eredetileg zsebóra tárolására használták. Aztán őshonos állat a koala, ugye Ausztráliában, a vasút villamosítás úttörője Kandó Kálmán, a leglátványosabb gyűrűrendszerrel bíró bolygó a Szaturnusz, Irinyi János gyufája ugye a zajtalan gyufa, aztán matematikust kerestünk, aki magyar származású, és a számítógép elvi alapjait ő fektette le, ő Neumann János, a golyóstól magyar feltalálója ugye Bíró László József. Aztán melyik bolygó kering legközelebb a naphoz? Ez a Merkur. A kémiai elem, ami ugye az Fe-vel van jelölve, az a vas, és Jockey Ewing ugye a Dallasban szerepelt, és ott játszott. Hát ezek voltak a helyes megfejtések. És a helyes megfejtés, hogyha a bekarikázott betűket összeolvasták, akkor a következő jött ki. Csak a döglött hal úszik az árral. Milyen igaz? És ugye ez Lao Tse egyik híres mondata, és gondolom arra is kíváncsiak, hogy a mai nyereményt kiviszi. Hát én nem vállaltam fel, hogy sorsolok, viszont Teodort erre megkértem, és ő esélytelenek nyugalmával választott most egy játékost, és természetesen egy valakinek kedvezett is a szerencse. Ugye említettem, hogy a nyeremény felajánlója a Lendvai Termál Resort, és egy páros belépőt lehet tőlünk elvinni, ami egészen december 18-áig felhasználható. És a szerencsés nyertes, egyébként elmondhatom, hogy rekordszámú helyes megfejtést kaptunk, de aki most ezúttal örülhet, ő Horvátné Kati Bocföldéről. Természetesen majd telefonon keresni fogjuk, és nyereményét akár el is postázzuk, de hogyha ellátogat hozzánk, annak meg még jobban örülünk, úgyhogy Horvátné Katinak innen is gratulálunk, akik pedig úgymond most hoppon maradtak, egy hónap múlva ismét lesz játék, és próbára lehet tenni újra a szerencsét itt nálunk a Muravidéki Magyar Rádióban. 10 óra 57 perc van, úgyhogy folytatjuk a délelőtti adást régi slágerekkel. Cserháti Zsuzsa jön, de itt lesz egy kis görög muzsikával Anna Vissi,
és természetesen a következő órában egy kis rövid, de nagyon aranyos kis beszélgetést fognak hallani Brand Newlal, aki mögötte egy vasmegyei fiatalember áll, aki megfordult nagyon sok zenekarban, a No Thanks-ben kezdte tiniként, aztán önállóan Skrapics Erik néven vitte a popzenét, és végül úgy döntött, hogy elmegy Ausztriába szerencsét próbálni, postás volt egy ideig, és aztán 4 évvel ezelőtt elindította a Brand Newl projektet, a gyerekek imádják, több mint 210 millió megtekintése van a legismertebb videó lejátszó portálon, hatalmas, több százezres követői tábora, és hogy ez mitől tud működni, és hogy miért szeretik ennyire nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, az kiderül majd ebből a beszélgetésből, amit a következő órában hallhatnak itt a Muravidéki Magyar Rádióban. És ugye a mai feladvány egy nagyon időszerű és jó gondolat talán a mai napra is, hogy csak a döglött hal úszik az árral, és talán ezt a gondolatot azért tovább lehet vinni majd a következő hétre is, és megfontolandó, hiszen ez egy bölcs gondolat, nem csak a mai napra, hanem az élet minden egyes napjára. A folytatásban Cserháti Zsuzsa jön, és Anna Visszi.

Biztosan hallottak már Brand Newellről, de Brand Newell egy húsvérember, mert hogy a nagy nyuszi jelmez mögött egy fiatalember áll, aki nagyon sok formációban már kipróbálta magát, 4 évvel ezelőtt kezdett bele ebbe a programba, és ha azt mondom, hogy ez nem csupán egy gyerekdalokat éneklő nyuszi, hanem egy modern gyereknevelési szórakoztatási program, ami sokkal többet nyújt egyszerű háttérzenénél, hiszen a tiszta szórakoztatás és a játékos edukáció között egyensúlyozik Skrapics Erik legújabb projektje, hiszen olyan értékek mentén építette fel Brand Newellt, mint az állandó mozgás, a koordináció fejlesztés, egészséges életmód és a mindennapi rutinok megkönnyítése, minőségi zene látványos élő showval, és bár a nyuszi arctalan marad a fellépéseken, és sosem veszi le a jelmezt, most mégis a kedvünkért sokat mesél arról, hogy mi hívta életre Brand Newellt, és miért lett ennyire népszerű, nem csak a közösségi oldalakon, hanem az élő fellépéseken is. Úgyhogy érkezzen most egy beszélgetés Brand Newellal, vagyis Skrapics Erikkel, és aztán megismerkedhetnek a projektjével is.

A karakter mögött a korábban a No Thanks Rocky együttesből ismert Skrapics Erik áll. Fellépésein animátorokkal és táncosokkal kiegészülve egy igazi energiabomba. Videói több mint 210 milliós nézettség fölött van. A dalok és műsorok célja a szórakoztatás mellett a sportra, a mozgásra és az egészséges életmódra nevelés. A Brand New produkció egyedisége és rendkívüli sikere több olyan tudatosan felépített tényezőben rejlik, amelyek megkülönböztetik a hagyományos gyerekzenekaroktól. Ez a produkció nem csak a gyerekeket köti le, hanem a modern hangszerelésnek és a pop-rockos vagy éppen elektronikus alapoknak köszönhetően a szülőket is megszólítja. A fellépések sem klasszikusak, ülős koncertek, hanem interaktív gyermekdiszkók. A koncertek után a gyerekek megölelhetik a hatalmas nyuszit, pacsizhatnak vele és közös fotót is készíthetnek, ami életre szóló

0: Ugye, amikor utoljára találkoztunk, akkor egészen más minőségben találkoztunk, akkor még mint Erik, Skrapics Erik, és nagyon populáris vonal volt az, és aztán átmeneti szünet után egy egészen más formációval, egy egészen más felállással és egészen más gondolatisággal tértél vissza, és talán sokan nem is tudják, hogy te állsz-e mögött a produkció mögött.
1: Így van, hát az, az igazság, hogy én azért elég sok mindent kipróbáltam, megéltem ilyen zenei téren. Ugye én annak idején elkezdtem a poprockot, a tini zenekart, a No Thanks-el, azt csináltam jó pár évig, és akkor én gondoltam, hogy váltanék stílust, illetve szeretnék olyan dolgot csinálni, ami közelebb áll hozzám. Akkor ugye jött ez a poprock lemezem, a szóló lemezem, és én el szoktam mondani, hogy én a szívemet, lelkemet beletettem, de hát őszintén szólva olyan nagy átütő siker nem lett. És nekem mindig hiányzott az a színpad előtt, ami annak idején a No Thanks volt, hogy jöttek, rajongtak, sokan voltak ott, bulisztak, hogy akárhova mentünk, sokan voltak. Gyakorlatilag ez az Erik projekt, amit én csináltam, szerintem jó volt, szórakoztató volt, de hogy én ilyen kitöltő voltam. Sosem a húzó név, ilyen csúnyán szólva. Volt bennem egy ilyen űr, hogy én azért szerettem volna még olyat, hogy amikor azt mondják, hogy amit én csináltam, hogy az egy jó produkció és egy húzó név. Azért szokták azt mondani, hogy mindig az ilyen spontán, meg az olyan dolgok a jók, amiket így legbelül csinálsz, mert hogy ez is egy olyan dolog volt, hogy én szerettem volna gyerekzenével foglalkozni. Aztán így hébe-hóba elvetettem a gondolatot, hogy mégis most egy tini rockert hogy fognak összetenni ezzel a brand new dologgal, vagyis egy ilyen gyerekzene projekttel, és hát ugye jöttek akkor a gyerekeim, és a gyerekeimet teljesen elragadta ez a minidiszkó, amit mi csinálunk, hogy elmentünk külföldre, szállodába, és akkor ott animátorok táncoltatták, énekeltették a gyerekeket. Ez nem is tudom, hol volt, valahol a világ túloldalán, és akkor így azt láttam, hogy te jó szagvég, hát a gyerekeimet ez teljesen beszippantotta, és hogy nincs ilyen Magyarországon, és akkor gondoltunk a feleségem, hogy ez tök jó lenne megcsinálni, mert én ezt amúgy is szerettem volna, de hát akkor mi legyen, és akkor elkezdtünk agyalni, hogy mi legyen a karakterünk neve, mi legyen, hogy legyen, és hát végül a Nyuszi lett, mert hogy alapvetően mi is a családban mindenkit Nyuszinak hívunk. Én a feleségem engem, most már a gyerekek is Nyusziznak legtöbbször.
0: Meg egy aranyos kis szerethető figura.
1: Igen, aranyos szerethető, és egyébként a legérdekesebb az egészben, hogy a feleségemnek viszont van egy gyerekkori plüsse, amit úgy hívtak, hogy Brennyúl, és akkor innen jött a név, hogy Brennyúl.
0: Nehéz vagy könnyű volt átállítani magad egy egészen más üzemmódba? Ebben a minőségben picit másképpen kell a színpadra tenni magad, hogy valamennyire arctalan maradsz.
1: Abszolút arctalan maradok, de hogy így mindig az van, hogy a Nyuszi valahol megjelenik, és akkor én is meg tudok jelenni, és akkor nem tudják velem így összefüggésbe hozni. Nyilván át kell állítani az embernek, de ugyanakkor meg szerintem az egy ilyen védőmaszk. Én amit végtelen imádok, én nagyon szeretek a gyerekekkel szórakozni, bohockodni. Azt szokták mondani az én lányaim, hogy azt szeretik bennem, hogy vicces vagyok. Mert hogy én imádok, én tényleg szerintem már sokszor a feleségem agyára megyek, hogy én mindent elszórakozok, mindent elhülyéskedek, és én ezt elképesztően imádom a színpadon, hogy gyerekekkel lehet. Lényeges különbség, hogy nem hülyére venni a gyerekeket, hanem elszórakozni velük, és elvicceskedni. És ez most nagyon tud működni, és ez azért is szeretem.
0: Arra a kis időre, amíg ez a kis minidiszkó működik, meg te felöltöd ezt a kis jelmezt, addig te is gyerek tudsz maradni, és talán ebből a kicsit szorosabb, feszesebb világból vissza lehet csöppenni egy olyan világba, ami szerethető, élvezhető, és néha hiányzik szerintem a felnőtt emberekből.
1: Abszolút, hát én elképesztő

módon szeretem ezt, és tényleg abszolút megélem a gyerekkort megint. A legnagyobb buli, amikor a társammal nekiállunk gyerekzenét csinálni. Akkorákat nevetünk, akkor tényleg ez gyakorlatilag ez egy ilyen legviccesebb pillanatai az egész dalkészítésnek, amikor leülünk, és akkor csinálunk egy dalt. És elképesztő jó dolog ez a kreatívkodás, és tényleg egy kicsit így gyereknek érzed magadat, és iszonyatosan feltölt, elképesztő módon, hogy most hát a 2 hétben körülbelül 20-valahány bulin vagyunk túl, de hogy egyszerűen elképesztően feltölt, hogy ott vagy, a gyerekek kiabálják, a felnőttek kiabálják, buliznak veled, és én elképesztően szeretem. És tényleg az, hogy ilyen kicsit gyerekes vagy, a gyerekénedet éled meg, szórakoztatsz, én nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy most tényleg azt csinálom, amit igazán szeretek.

0: Ez már az elején látható volt, hogy ez működni fog, vagy úgy indult el neki, hogy vagy, hát veszíteni valóm nincsen. Mindenképpen vissza szerettél volna, gondolom, kerülni a zenei körforgásba, mert azért átmeneti szüneted
1: abszolút volt, ugye? Hát én azt kicsit kudarcként éltem meg azt, hogy így az Erikre nem nagyon volt a kércsak. Szóval, hogy volt egy ilyen űr az egészbe, és nyilván erre nem számítottunk. De az elejétől kezdve az volt, hogy ahová elmentünk, iszonyat jó bulit csináltunk, egyre többen lettek, és így azt vettük észre, hogy akárhova hívnak minket, hogy nagyon nagy tömeg van, és ez olyan elképesztő jó visszajelzés és siker, hogy pillanatok alatt eladunk valahova jegyeket, vagy tele lesz a tér, és nagyon sokan jönnek, igazából ezért megéri csinálni.
0: Csillog a szemed, és látom, hogy boldog vagy, viszont ami engem megdöbbentett, óriási nézettséged van a YouTube-on, hatalmas követőtáborod. Ha összehasonlítom, akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag annyi letöltésed van, mint mondjuk Azáriának, és azért, ha ezt Magyarországon itt kimondjuk, akkor ez elképesztő sikernek számít.
1: Igen, ami elképesztő, ugye, hogy gyakorlatilag 4 éve, azt hiszem 4 éve jelent meg az első dalunk, azóta 215 millió megtekintésünk van. Ilyet láttam valahol, hogy mondjuk egy dalnak sok 10 milliósa van, meg van olyan dalunk, ami 30-40 milliós. Én mindig azt mondtam, hogy ez kamu. Itt valami van, valami nem stimál, és most látom, hogy de van ilyen. És nekem ez teljesen hihetetlen, és nem hiszem el. És most, hogy ugye kijött a legújabb dalunk, a padödő feldolgozásunk a Kiabály Falusi Mariannal, 2 hétnél tartunk, 400 ezeren megnézték, és a 10. leghallgatottabb dal volt most a YouTube-on, ami elképesztő, mert hogy előttünk ilyen mostani nagy populáris sztárok, gyerekzene meg nem szokott így a topokba bent lenni, és teljesen hihetetlen nekünk, és csak így kapkodjuk a fejünket, és még mindig nem hisszük el. Végre olyat csinálok, ami ennyire tetszik a gyerekeknek, az embereknek is ilyen sikeres.
0: Na, akkor te élő példája vagy annak, és a gyerekek szemében talán a legjobb példa, hogy a kitart az meghozza előbb-utóbb az eredményét, hogyha nem adjuk föl az álmainkat.
1: Azt kell mondjam, hogy ez abszolút így van. Nekem nagyon-nagyon sok munkám volt benne. Nyilván az első körömben a zenekarom alá elég sok mindent oda tettek, ott kvázi nem én dolgoztam meg azért, hanem én egy tutiba belecsöppentem, utána végigjártam azokat a folyamatokat, amikor kell dolgozni azért, hogy sikeres legyél, és hát a Brenyulnál ugyanez volt, hogy nagyon sokan elmondják azt, hogy na most nagyon sokan nekiálltak hirtelen gyerekzenét, ilyen beöltözős dolgokat csinálni, stb. Mindenki azt hiszi, hogy ez úgy működik ez a dolog, hogy megcsinálod a dalt, na, berobban, és akkor dől a lé, nem is kell semmit csinálni. Ez nem erről szól. Egy az, hogyha pénzről szólna a dolog, már ennél a penész az egészet, mert hogy nem azért nem tudod csinálni. Meghalsz, 40 fokos melegben, jelmezben, énekelsz, ugrálsz, táncolsz, nem lehet csinálni. Ez egy ilyen életérzés, hogy mi az, hogy Brenyul, nekünk répamobil, most pont nem, de amúgy répamobillal járunk fellépni, répalányok a táncosaink, szóval, hogy ez egy életérzés. Mi nap 0-24 órában ezzel foglalkozunk, ezzel tevékenykedünk. Bárhol járok, hallok egy jó dallamot, egy jó táncot, vagy meglátok az óvodában a lányaimnál egy táncot, amit most pont néptáncolta, azonnal azt mondom, na ezt meg kell csinálni. Szóval, hogy ez egy ilyen 0-24-es kattogás, valahol fárasztó is, de ugyanakkor meg tök jó, hogy mindenbe a kihívást, mindenbe valami jó ötletet látsz, és nagyon sok munkát igényel, de én nagyon büszke vagyok rá, és tök jó, hogy így az egész csapatunk, aki benne van, ugye a feleségem, a zeneszerző társam, és szerintem egy jól működő projekt, mert mindenki oda teszi magát, és 100%-osan folyamatosan ezen dolgozik.
0: Egyébként a csapatod az bővülő csapat?
1: Az a baj, hogy én ebben abszolút abban hiszek, hogy minden addig tud igazán a te produkciód, vagy a te kis sajátod lenni, míg te felelsz érte. Onnantól kezdve, hogy az utolsó jelmezvarrás, a festés, a kreatívok, a hátterek legyártása, az minden így az enyém. Nyilván feleségem segít, dalszerzésbe, a hangszerelésbe a társam segít, a feleségem tényleg minden, ami papírmunka, és hát az ilyen undorító dolgokat szegényen mindent átvesz, és nagyon hálás vagyok ezért, de hogy egyébként egy elképesztő nagy segítség, és nagyon vicces volt, mert pont most ugye volt a forgatásunk, és a Falusi Mariannal mutattuk a jelmezeket, pólókat, én előtte nap még azokat a színes pólókat én festettem egyenként, és a Marian így nézte, és azt mondja, te őrült vagy, de azt mondja, de hogy ezért jó az egész, mert hogy mi pont ő mondta, hogy mi pont ugyanezt csináltuk a padüdővel, hogyha egy fellépés volt, akkor jelmezt gyártottunk, és mondta, hogy ezért működött az egész, mert hogy szívvel, lélekkel csinálod, és éppen ezért ezt én nem nagyon adom ki, nem is tudnám, mert én vagyok annyira ilyen kekeckedős, hogy azt mondom, én nem így gondoltam, nem ez az irány, szóval sokkal jobb, hogyha végig a kezemben van, és akkor úgy tudom irányítani a dolgokat.

0: Mariant említetted. Éppen ezért volt könnyű vele együtt dolgozni például a dal kapcsán, mert hogy azban a pillanatban megvolt a köztetek lévő harmónia?
1: Elképesztő. Ő egy elképesztő, aranyos ember. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Én nagyon régóta már dolgoztam el, ugye egy rendezvény szervezőként is sokszor hívtam őt fellépni, de azért hozzáteszem, mert gyerekként nagyon szerettem a Padüdőt. És hát a gyerekeimmel talán tavaly jöttünk haza valami nyaralásból, pont szerintem Horvátországba jöttünk, és akkor bekapcsoltam nekik Padüdőket, és akkor énekeltük a Kiabályt, és akkor a kislányaim énekelték, hogy Kiabály, ha tombola jó kedved, és akkor olyan szinten beragadt, hogy mondtam, hogy ezt meg kell csinálnunk a nyugszival, meg kell mindenképp, és hát húztam, halasztottam, hogy azért mindig az van benned, hogy nem akarsz pofont kapni, hogy megvolt a Marian száma, na hívjam, felhívtam, elmondtam neki, hogy Marian, szeretnék egy dalt. Renyuszi, most az egyik legismertebb gyerekprodukció, kíváncsi voltam, mit szól rá, és azt mondta, hogy persze, csináljuk. Készítsd elő, és ahhoz a folyamathoz, amihez kellek, majd szóljál. Ahogy elkészültek az alapok, jött fel, énekelt, nagyon tündéri volt, videoklip forgatásra is odajött, és én mondtam a stábnak, hogy srácok, gyorsan, hogy Marian, ne tartsuk fel sokáig, legyen meg a része, gyorsan csináljuk. Marian így ült, így nézte, azt mondja, ne akarja engem elzargatni, azt mondja, iszonyat jól érzem magam itt, ne akarja elkergetni, majd elmegyek, hogyha el kell mennem, de most még jó itt. Szóval egy ilyen nagyon lazán állt az egészhez, és nagyon jó volt, és élmény volt így vele dolgozni.
0: De az elmúlt 4 évre hogy tekintesz vissza? Hát látszik, hogy építkező. Ennyire gyors ütemű volt szerinted is, vagy azért a mögöttes munkát, amit mi nem látunk az alapján, azért azt mondod, hogy hát azért ez kemény 4 év volt.
1: Elképesztő, nagyon kemény 4 év volt. Tényleg, amit mondtam, hogy sokan azt gondolják, hogy ez na, kijött a dalod, és akkor most csinálod, megy magától. Nagyon nem. Iszonyatosan sok előkészület volt az elejében, az, hogy kijöjjön az első dalunk, az első videóklip, népszerűsítsük a dalokat. El nem tudnám mondani, mi mindent csináltam, minden én apró. Nem akarok most ilyen műhelytitkokat elárulni, de nagyon-nagyon sok macerálás, éjszakázás volt, hogy eljutassam a dalomat ide, oda, rádióknak kiküldtem, gyerekcsatornákat kerestem fel. Nagyon-nagyon sok munka volt vele, szóval elég nehéz volt, de onnantól kezdve, hogy meglett mondjuk az első milliós nézettsége, azt hiszem a Csúcsúvának, onnantól kezdve így jött, és így folyamatosan egyre népszerűbb, egyre többen jöttek a koncertjeinkre, és ez egy nagyon jó ív volt, és nagyon érdekes volt látni.
0: Akkor mi a terv a következő 1 évre?
1: Hát azt kell mondjam, hogy csináltunk most 3 jó dalt, szerintem nagyon jók lettek. De hogy ezek a dalok, amiket most megcsináltunk, szerintem fantasztikusak. Úgy tervezzük, hogy valahogy így a nyári szünet elejére kihozzuk a legújabbat. Hát szerintem ilyen dallamtapadás, elindítod, és nem bírod abba hagyni, de ez az én saját véleményem, illetve a gyerekeim, mert rajtuk teszteljük. Úgyhogy most folyamatosan tervezünk dalokat kihozni. Hát a nyarunk az nagyon erős lesz, folyamatosan úton vagyunk. Nem tudom, talán így decemberben lesz egy kis leállás, egy rövidebb, aztán csapunk bele. Én nagyon élvezem, azt látom, hogy kell egy kis újratöltődés. Most így nyáron mondjuk ilyet, amit soha korábban nem tettem, mondjuk betettem egy 10 nap szünetet, amikor nem vállaltam bulit, mert érzem azért, hogy kell a töltődés. Úgyhogy egy kis ilyen megszakítással folytatjuk és hozzuk ki a dalokat, és remélem, hogy nagyon nagy siker lesz a továbbiakban is.
0: Horvát nyelven is fogsz majd énekelni? Brennyulként?
1: Most első körben megcsináltuk angolul, és nagyon, az első dalainknak már ilyen 120-130 ezeres nézettsége van, ami már nagyon nagy dolog, úgyhogy nemrég jöttek ki. Úgyhogy alapvetően tervezzük több multilanguage-be megcsinálni, ha lehet ilyet mondani, úgyhogy most az a cél. Elindítottuk az angol nyelvű csatornát, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A fő az, hogy Magyarországon sikeres legyen a produkció.

Hát lehet, hogy ez a dal a fagyról és az imankóról szólt, viszont odakint most már nagyon-nagyon nyárias a hőmérséklet. Hajnalban 13-14 fokot mutattak a hőmérők, a reggeli köd pár pillanatok alatt eltűnt, meg a reggeli felhők is, most az egész országra a szikrázó napsütés jellemző, és egy-két bodor felhő van az égen, ami kifejezetten látványban szép, úgyhogy lehet kémlelni az eget. Most 26 fok van itt Lendván, ez kora délután lesz melegebb is, akár a 30 fokot is már elérhetjük, és a következő két nap még ilyen meleg időt hoz, érdemes ezt kihasználni, mert elvileg kedden újra egy érintő hideg front érkezik, és egy picit átalakítja néhány napra időjárásunkat, és azt követően megint egy erőteljesebb hideg front jelentősebb lehűléssel jön, úgyhogy ma strandidő, meleggel, sok napsütéssel és kifejezetten kellemes idővel. Lassan közelítünk a délhez, úgyhogy még pár dalocska, aztán búcsúzik a délelőtti csapat. Remélem, hogy az ebéd is lassan elkészül, és egy közös, nagy családi ebéden tudnak önök is az asztal köré ülni, és jót beszélgetve ezt a vasárnapot együtt eltölteni. Mi is erre számítunk, hogy a következő perceket még együtt fogjuk tölteni, most éppen a United-dal, Verép Tomiékkal, és még lesz jó néhány sláger, most 11 óra 42 perc van, hajszál pontosan.

Nyizmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

Hát így lesz csillagból fény, és így lesz ebből egy dal, hiszen a csillagok belsejében azért sok minden van, többek között 15 millió Kelvint elérő hőmérséklet, és ettől látjuk ilyen nagyon fényesen őket az égbolton. Most viszont nem a csillagok ragyognak, hanem a delelő nap lassan, és szépen melegíti a levegőt, 26 fok van lent van. Gyönyörű, kifejezetten kellemes vasárnapunk van, ezzel a kellemes hőmérséklettel nyárias napot kapunk, használják ki, és a folytatásban is akár kint a kertben, bárhol lehet hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót, a Modern Technika ezt már lehetővé teszi, és még a vasárnapi ebéd mellé remélem, hogy beférünk. Jó étvágyat kívánunk Önöknek az ebédhez, és további szép napot, jó rádiózást, búcsúzik a délelőtti kora reggeli csapat, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor volt, nekik köszönöm a munkáját, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyi István, de holnap reggel is ugyanígy 5:30-tól jövök majd, a következő 7 órában pedig itt lesz Önökkel Göncz Tamara. Tartsanak velünk, most 11:53 van, aki pedig már is elkezdett énekelni, ő Pál Dénes.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak! Vasárnap van, június 7-e, és odakint eddig gyönyörű szépen sütött a nap, most igaz, átakarta egy kisebb felhő, de ha ez elvonul, akkor természetesen már újra napsugarak fogják beborítani a természetet, és természetesen itt a Lendvai stúdiót is. Ugyanis ez itt a továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, mi pedig a délutáni csapattal már készen vagyunk egy újabb, kellemes délutánt eltölteni önökkel. Hát reméljük, hogy ezzel önök is így vannak. Egyébként jó étvágyat a vasárnapi ebédhez mindazoknak, akik épp most fogyasztják, illetve azoknak, akik már megebédeltek, azoknak jó pihenést természetesen. Aki pedig esetleg úgy döntött, hogy így vasárnap délután egy kicsit tovább pihen, annak hát továbbra is jó pihenést kívánunk, ugyanis meg lehet engedni már ilyenkor magunknak, ugye vasárnap van a pihenés napja, hogy egy kicsit magunkra is veszünk egy kis időt, és kipihenjük az egész hét fáradtságait, holnap már ugye hétfő van, erre nem lesz nagyon időnk, de azért a mai napot ki lehet élvezni, az időjárás adott, esetleg valamilyen munkálatokat is el lehet végezni, bár ugye a vasárnap inkább legyen a mi napunk, legyen inkább a pihenés napja. Na, ami biztos, hogy mi a délutáni csapattal itt leszünk önökkel a folytatásban is. Rengeteg érdekes műsor és jobbnál jobb zenék várják önöket, ugyanis a zenei szerkesztő Király Boglárka. Egyébként a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Bencik István, műsorvezető pedig Gönc Tamar, ami reméljük, hogy velünk fognak tartani, hogyha tehetik. Ugyanis, ahogy már említettük, jó zenékből nem lesz hiány. A folytatásban teljesen pontosan érkezik egy olyan dal, ami 2008-ban jelent meg, egy eléggé ikonikus dalról van szó, és már 2008-ban is megjelenése után nem sokkal eléggé felkapták mind a rádiót, mind pedig a hallgatók. Egy gyönyörű, szép, szerelmes dalról van szó, amit valószínűleg már önök is nagyon jól ismerhetnek, csak nem hallottuk annyiszor, mint amennyiszer például 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt legyen akár. Ez nem más, mint Jason Mraztól az I'm Yours. Az fog szólni a következő percekben, ahogy említettük, egy igazi, gyönyörű, szép, szerelmes dal. És jó hangulata is van neki természetesen, egy nyugodt, épp pihenéshez illő zene. Mi itt leszünk a folytatásban is, érkezik Jason Mraztól az I'm Yours, és természetesen félkor a szóvá teszem mai adásra is, úgyhogy ha tehetik, akkor pihenés, munkálatok mellett tartsanak a folytatásban is az MMR-rel.

0: szóvá teszem.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A májusi ünnepek után az esszé írással kezdetét vette az érettségi időszak, de a java csak most zajlott a héten, illetve a következő napokban zajlik majd. Egy fontos mérföldkő, amely örökre meghatározhatja a fiatal életét, hiszen belépőt jelent a nagyvilágba, vagy legalábbis az egyetemre. Az utóbbi években a szlovén felsőoktatásban egyre egyértelműbb trend figyelhető meg. A diákok nagy része olyan szakokat választ, amelyekről feltételezik, hogy jó megélhetést, jól fizető állást és akár külföldi elhelyezkedést biztosít majd. Ennek megfelelően a legnépszerűbb területek között találjuk az orvostudományt, az építészetet, a különböző mérnöki és informatikai szakokat, a jogot és a közgazdaságtant. Ezzel szemben a humán és társadalomtudományi szakok iránti érdeklődés jelentősen csökkent. A szakemberek szerint a jelenség mögött elsősorban társadalmi és gazdasági okok húzódnak meg. A fiatalok a gyors és látszólag biztos elhelyezkedést részesítik előnyben, miközben a humán területeket bizonytalanabbnak ítélik meg. Különösen aggasztó, és sajnos ez évek óta meglévő jelenség, a pedagógus képzés helyzete. A diákok közül nagyon kevesen szeretnének tanárok lenni. Az ok: alacsony kezdőfizetés, a tanári hivatás presztízsének és a tudás színvonalának csökkenése, a nehéz bürokráciával terhelt munkakörülmények és a szülők által okozott stressz. Utóbbi manapság nagyon gyakori. Lefordítva tehát magyarra, a pedagógusi pálya egyre kevésbé vonzó alternatíva más diplomás karrierekhez képest. Ráadásul sok fiatal nem érzi úgy, hogy a tanári pálya ugyanolyan elismert lenne, mint az orvosi, mérnöki vagy az üzleti karrier. Pedig a társadalom jövőjét alapvetően a pedagógusok formálják. A jó tanár nem csak tudást ad át, hanem értékeket is. Emellett kritikus gondolkodásra és probléma megoldásra ösztönöz. Inspirálja és motiválja a tanulót. Különösen fontos ez, mert a természettudományos, matematikai, technológiai és nyelvi területeken a tanárok adják az alapot ahhoz, hogy a diákokból később kutatók, mérnökök, orvosok vagy más szakemberek válhassanak. Ha nincs elég tanár, illetve hangsúlyozom, jó tanár, akkor csökken a tudományos és szakmai utánpótlás minősége is. És a kör ezzel bezárul.
2: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

Megyek, robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg, mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ami

Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Maucsesz Franz Lendváról. Temetése június 8-án hétfőn 16 órakor lesz a lendvai alsó temetőben. Végső búcsúztatása aznap 10 és 14.30 között lesz a lendvai síralomházban. 15 órától a lendvai alsó temetőben ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Maucsesz Franz Lendváról. Temetése június 8-án hétfőn 16 órakor lesz a lendvai alsó temetőben. Végső búcsúztatása aznap 10 és 14.30 között lesz a lendvai síralomházban. 15 órától a lendvai alsó temetőben ravatalozzák fel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Negyedszer kaszáltak kézi kasszával a felső lakosiak Herbafesttel gazdagított falunapján a nemzetközi versenyben induló egyének és csapatok. Nos, ki gondolta volna, hogy falusias vidékünkön ilyen nehéz egy kis füves területet, rendes kasszáló rétet találni. Pedig felső lakosban ez igenis kihívást jelentett, de végül a helyszín tökéletes versenyélményt nyújtott. Szabó Márk riportja.
2: Dominik Challennel beszélgetünk, aki az egyik főszervezője ennek a rendezvénynek. Már csak az az illata is a fűnek, és az, ahogy így suhognak ezek a kaszák, ide felső lakosba is hozzák, most már ez a negyedik.
3: Jók az érzéseink, habár több kihívással is szembesültünk a szervezésben. De most, amikor halljuk, hogy vágják a füvet a kaszák, már minden feledésbe merült. Lehetnénk egy kicsit többen is, de örüljünk ennek, amink van. A verseny viszont mindenképp sikeres, hisz 32 versenyzőnk van, 8 női és 24 férfi induló. Ebből következik, hogy van érdeklődés a kaszálás iránt. Ezért folytatjuk a dolgot a jövőben is.
2: Mik jöhetnek közbe egy ilyen versenynél, vagy egy ilyen falunapnál, ugye? Megszervezni egy ilyet, az amúgy is elég nehéz dolog. Most ugye kiderült, hogy még egyesek lakodalmat is tartanak, hát arról már tényleg nem tehetnek a szervezők, ugye, meg hát ilyenkor nyáron van másút is mindenféle.
4: Organizálati vaskidánye nájnosztávnése.
3: Falunapot szervezni még önmagában könnyű, de azt megfejelni ilyen versennyel már nehézkes, hisz nincs igazi kaszálórét a faluban, ami direkt a verseny céljából tartanának föl. Az András család ugyan készségesen felajánlotta nekünk a falu otthon mögötti mezőt, azonban az időjárási viszontagságok, főleg a kevés csapadék miatt az itt növesztett fű végül nem volt a versenyre alkalmas. Ugyanakkor a B helyszínünknek számító Virág utcai sem ideális, hisz elmaradt itt a mulcsolás és az előkészítés, mert ezt a területet csak vészmegoldásként tartottuk számon.
2: Pedig így most úgy tűnik, mintha olyan ősies lenne, vagy olyan nagyon-olyan archaikus, olyan régi módi, ugye ez a ház mellett, úgyhogy kívülről laikusként jól néz ki.
3: A kulissza amúgy érdekes és jól fest maga az elhagyott ház körüli terület, és tényleg rétjellegű, van is rajta elég gazdag fű, viszont sajnos kicsit messzire esik a főhelyszínünktől, a falu otthontól. Sőt, a vicc az, hogy a csapatkaszálási verseny egy köztes, harmadik helyszínen zajlik a főutcán, hisz itt a Virág utcában sajnos véletlenül egy részt lekaszáltak az ekopárk munkatársai.
2: Ahogy elmegyünk Muraszombatig, Lendváig, mindenhol ugye gabona, kukorica, repce, nagyon ritkán látunk réteket, ugye azokat is ilyen eldugott helyeken, egy kicsit azért kár, mert ugye ezek milyen szépek ezek a rétek, ökológiai szempontból is nagyon értékesek, és hát egy ilyen versenyhez sincs akkor itt most felső lakos mellett egy rét, mert mindenhol ugye valami intenzív mezőgazdaság megy, ugye?
3: Az intenzív szántóföldi gazdálkodás miatt manapság már alig találunk réteket itt a síkvidéken. Goricskón még találni ezekből, esetleg Velika Polana és Hídvég környékén is, de itt nálunk szinte egyáltalán nincsenek. De azon dolgozunk, hogy hosszú távon létesítsünk direkt erre a célra egy rétet. Emellett szeretnénk boszniai versenyzőket is bevonni, így akkor még komolyabb súlyt kapnak a kaszálás.
2: Van itt egy Herbafest része is a dolognak.
3: Az idei falunap és kaszálás mellé járul még a Herbafest. Ez egy projekt eredménye. Általa gyógynövényes foglalkozásokat tartunk, természetes kozmetikumokat készítünk. Ebben Katarinca és az Alaszentgróti barátaink segítenek minket. Ezen kívül készítettünk még csalánsört, ami van kinek bejön, van kinek nem. De borsmenta sört is felszolgálunk, mint érdekesség, és ezek mellett van még csalán és kenderteánk is.
4: Tradicionálni csáj is koprive, impa is konopje. Úgyhogy minden egybe, egy hangulat, ena prireditel, vegdeány.
3: Egy rendezvény, több tartalom, így tudjuk erőinket összpontosítani, mert annyian azért nem vagyunk. Hálás köszönetem mindenkinek, aki ebben ma besegített. Egy turisztikai egyesület ugyanis nem lehet csak valakiké, hanem egy egész falu kell benne legyen és együttműködjön.
4: Paszkupna szodalányú neka pol moc, de lakú polti neke prireditve, ispélyes dokonca. Negleden a to, ilyen vagy valaki más.
3: A kultúrműsorban a gyertyánosi iskolások és óvodások léptek fel. A versenyt magát aztán csapatban Szélo nyerte meg, a férfiaknál Vincent Ernisa, a veteránok közt Milan Mlakar, a nőknél Maria Makkari diadalmaskodott.
1: Gazdag hagyományos helyi ízvilág, jó hangulat és zenés-táncos kultúrprogram várta a látogatókat Zsitkócban a 10. gasztronómiai napon. Gerebic Bettina riportja.
5: Dödölle, parázson sült malac és bárány, lángos, rétes, bogrács és egyéb helyi finomságok közül lehetett válogatni Zsitkócban a 10. gasztronómiai napon. A rendezvény házigazdája a kezdetek óta a Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület. Bacsi László egyesületi elnök büszke az elmúlt 10 évre, és a népes csapatra, aki segíti a munkát és a gasztronap megvalósulását.
6: Valahogyan néhány éve már a Zsitkóci Kultúrédlet csapata olyan jó társaság jött össze, én nagyon örülök neki, büszke vagyok persze egy részbű, és örülök neki, én mindig külön hangsúlyoznám a fiatalokat. Kevesen vagyunk zsitkóciak, sokan tudják, hogy a Zsitkóci Kultúrédlet tagjai nem csak zsitkóciak, hanem vannak Magyarországról, vannak Muraszombatról, vannak Lendva felül, és ez valahogyan nekem ez nagyon jó volt, mert valahogyan összehoztuk ezt a társaságot, és mindenki beleadta magáit. És valahogy nekünk ez most így sikerült, de külön hangsúlyoznám, hogy örülök neki, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a fiatal.
5: A Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület népes csapata helyben és frissen készítette a finomságokat a látogatók számára. Gál Laci a legnehezebb feladat egyikét vállalta.
7: 2 báránysütőnk és 2 malacot, úgyhogy igen, nehéz, pláne úgy, hogyha először csinálod, akkor úgy még nehezebb. Hát apu mellett sokszor segítettem, de így, hogyha hát egyedül, hogyha süssem, így most volt először, úgyhogy hát igen, a fűszerjezésre is oda kell vigyázni, meg a tüzelésre is, mindenre nem, mert ezt 5 órát a malacot legalább kell sütni, hogyha szépen hogy egyenletesen átsüljön. Persze, hát ezt egy ember nem is bírja megcsinálni, úgyhogy a 4-5 közreműködtünk, aki meg van mindenkinek a feladata, ki hasogassa a fát, ki tüzel, úgyhogy így megy, nem, hogy mikor van egy rendes csapat, mindenki tudja a munkáját.
5: Zsitkócba az elszármazottak is szívesen visszalátogatnak, családi, baráti szálak, vagy egyszerűen csak a jó társaság miatt. Van, aki a gasztronómiai délutánon is rendszeresen közreműködik.
8: Bacsi István vagyok, Bacsi Stefán, zsitkóci származású, a fiatal években elhúzott a szívem Goricskóra, Urdom Fokovcira, és nagyon szeretek visszajárni a szülőfalomba, azért, mert mégis akármi történik, akármilyen műsor van csinálva, és akkor visszajövök mindig Zsitkótba.
5: A mai rendezvényen nem csak vendégként van jelen, hanem szakácsként is közreműködik.
8: A malacsütés, a birkasütés, a bogrács, ott is kicsit segítettem nekik hozzá azért, mert mégis 23-ban Fokovci megnyerte az első helyet Lendván, a bográcsfesten, és szeretek visszajönni mindig. Még a társaság véget, és az véget, akit már sokáig nem láttam. Úgyhogy jövőre is eljövök, biztos.
5: László Ilus a szomszéd faluba házasodott, de Zsitkócot a szívében hordja. Férjével aktív tagjai a helyi művelődési egyesületnek, és a rendezvényekből is rendszeresen kiveszik a részüket.
9: Igen, ez egy nagyon jó csapat, nagyon szeretünk együtt lenni, ha nem turázunk, akkor főzünk, sütünk, jó, megértsük egymást. És ez a legfontosabb számunkra.
5: Zsitkócban a 10. gasztronómiai délutánt a nemrég újra alakult helyi néptáncsoport műsora is színesítette. A fiatalokból álló lelkes csapat az utánpótlást jelenti? Kérdeztük Horváth Szabinát, aki az új generációt képviseli a Gyöngyvirág Művelődési Egyesületben.
10: Hát ez jó kérdés. Egyelőre úgy mutatkozik, hogy úgy mondom, van fiatal, közreműködünk is, próbálkozunk ilyen-olyan módon, de a stafétabot átvevésben hát az kemény dió lesz, úgyhogy kiderül még a jövőben.
5: Szabináról tudom ugye, hogy néptáncol is. Újraélesztették itt Zsitkócban a néptáncot. Jelenleg most hogy működik ez a csapat?
10: Hát van ugye most már több mint 2 évvel működik a gyerekcsoport, néptánccsoport, és most tavaly február-márciusban álltunk össze felnőtt csoportot is kialakítottunk. Hát igyekszünk, próbálkozunk, néha jobbul megy, néha kevésbé, ugye, mint mindenhol már a mai világban, de igyekszünk.
5: A Zsitkóci 10. gasztronómiai nap is jó hangulatban telt. Erről a bőséges finomságok mellett a jó társaság gondoskodott.
1: Ötödször főttek a minestrák, vagyis eredeti olaszos szóhasználattal a minestronék, Benicán és Pincemajorban, mely falvak egy helyi közösséget alkotnak. A rendezvénynek köszönhetően pedig szép lassan ez a hús nélkül is ízletes és laktató egytálétel a vidékünk gasztronómiai kultúrájának is részévé vált. Szabó Márk riportja az 5. minestriádáról.
11: Morsini strani v Prekmurju. Društvo za ohranjanje tradicije, seveda s pomočjo krajevne skupnosti, ker brez tega ne bi šlo.
3: Natasha Tomšić a muravidéki Tengermellékről és Isztriáról elszármazottak egyesületének elnöke a szervezők nevében azt mondja, hogy egyesületük és a helyi közösség közös munkájának eredménye a rendezvény. Míg a fociklubjuk tagjai főzőcsapattal vannak itt jelen. 17 csapat jött el idén hús nélküli minestrát főzni, ez rekordnak számít. Triestből, Banyalukából, Szerbiából, Smederevóból és Goriska vidékéről érkeztek vendégcsapatok, de persze a hazaiak is itt vannak több csapattal, és a környékbeli falvak is képviseltetik magukat, például a radamosiak, petesháziak, gyertyánosiak, turniscseiek. Sőt, Ljubljanából is jött egy csapat, aki utolsó pillanatban jelentkezett be. A legtöbb csapat viszont visszatérő vendég. A húst a hagyomány kedvéért kell kihagyni az ételből, tehát csak versenyen kívül lehet azt felhasználni. A mai élők felmenői ugyanis, és amikor ide kerültek, még nem engedhették meg maguknak a húsfogyasztást.
11: O mesto se sanjali niso, ne? Torej je bilo samo to, kar so si pridelali na vrtu zelenjava.
12: Gömbös Gézával beszélgetünk, itt vannak a petesháziak, látom a turisztikai és környezetvédelmi egyesület nagyon szépen, de most épp több helyen is ott vannak ezen a hétvégén, vagy ma szombaton a petesháziak.
13: Igen, így van, három csapatra szakasztottuk szét a mai napot, három csapatot csináltunk az egyletből, egyik elment, fogadta a visszaki vendégeket, akik egy ilyen kisebb kirándulást szerveztünk a részükre, utána ők mennek Belatincra, Belatincon ugyanúgy lángost készítünk, és valamilyen ebédet még, úgyhogy ott is részt veszünk, még most itt vagyunk a minestriádán. Mint minden éven valahogy elsőben úgy történt, hogy nem jönnénk, de mégis azért a csapatot megcsináltuk, úgyhogy mert mi már tradicionálisan itt vagyunk elejétől fogva, mind az öt minestriádán részt veszünk, úgyhogy most is itt vagyunk egy csapattal.
12: Még jó, hogy van akkor elég ember mindenre.
13: Hát igen, vagyunk egy jó 30-an, és ezt a 30-at most akkor így 10-10-10-re szétszedtük, és most annyi, hogy mindenhol jelen vagyunk.
12: Ezt ugye Petesháza itt van nagyon közel szinte rálátni, úgyhogy nem csoda, hogy itt vannak már 5. alkalommal, eddig volt már valami siker is, hiszen azért ez egy verseny is valahol.
13: Igen, első éven elsők voltunk, volt siker, törekedünk minden éven mi, mikor sikerül, mikor nem, valamikor jobbak vagyunk, rosszabbak, mindig nagyobb a konkurencia, hiszen mindig több csapat van, a csapatot elkészítettük, jó, most meglássuk, hogy mi lesz az eredmény.
12: Egyébként a minestrát, ami, hát ugye tudjuk, hogy nem egy ilyen ősi, muravidéki, magyaros étel, de azért most már megismertük, megszoktuk, most már önök is többször készítették. Hogy készítik, van-e benne valami különlegesség petesházi módra, mi alakult ki?
13: Nincsen, mi ezt az, amikor elsőben hallottuk ezt a minestrát, mi nem is tudtuk, hogy ez mi, nem? És akkor interneten levettük a recepteket, megnéztük, hogy mit, hogyan is kell készíteni, és úgy kezdtük készíteni. Úgyhogy most meg itt a csapatoktól lássuk egyiktől, másiktól mit csinálnak. Mi is próbálunk ehhez hozzáilleszkedni. Nincsen valami petesházi specialitára, de az elsőben sikerült azért kihoznunk belőle a legjobbat.
14: Gerencsér Józsi.
12: Itt vannak a radamosiak is, Benicén, Pincemajorban. Minestrát kéne készíteni. Kik jöttek Radamosból most?
14: 15 élet, harmadszor, hogy vagyunk itt, nem? Első, amikor voltunk, akkor elsők is lettünk. Tavaly is nagyon tudott főszűcsön volna, még voltak bundázva. Mi mindig kicsit csalódottak vagy, de nem számít, nem is azért jön ide. Ők jönnek hozzá, amikor van passzuljáda, nem? Vafőzés, akkor mégis vissza kell jönni, nem?
12: Persze, az pedig most volt ugye egy pár
14: hét. Most egy májusú hónap elején.
12: Igen, mert a radamosiak akkor lakosban is ott vannak, úgy, mint a petesházi. Kvázik több helyen
14: persze,
12: vannak.
14: Persze, persze. Most mi vagyunk itten egy csapat, akkor egy csapat van, máshol is vannak, ugye emelnek, nem érnek rá. Ez még most ketten mentek Kaszányi oda, nem? Akkor délután még ötre köményi Kispalinárod még tűzöltől ünnepség van. Egész nap ki van. És mindenki mindenhol nem bír mennyi.
12: Körülnek, amikor ennyi minden van, akkor hát, a most
14: jön. Mert akkor már a nép is szét van szorodva. Most, hogyha nem volnánk ki szétszorodva, akkor több lennénk itten. Itt most lennénk talán, hát 15, de 80 biztos.
12: Így akkor van elég segítség? Meg tudják szépen
14: csinálni? Nem, próbálj legkevesebbet. De ez magam is csinálom, hogyha úgy van, nem? Hát azért nem akarom magam, ezeket is be akarom vonni a munkába. Nem csak mindig én magam szenvedjek, vagy nem szenvedek el, ezt örömmel csinálom.
12: Mi kell amúgy ez a minestrához, hogy tényleg olyan legyen, amivel nyerni is lehet itt, ahol ugye az emberek ismerik?
14: Ha vannak ilyen kis trükkök, az nem mondom meg nekik. Sok itt intézegettem, mikor szedtik össze a munkrákat, nem? Az a milyen tudom eszembe, a színbe is, meg úgy másképp is. Szerintem mizbe is. Mikor a zsűri ment körül a tavas, megígérték, hogy első háromban benn vagyunk, de akkor még tökéletes kis füzet is tényi.
12: De amúgy szeretik is ezt az ételt, ugye tudjuk, hús nélkül kell csinálni valakinek
14: az ember. Beleesik a hús is, csak akkor, mikor zsűriz nyelviszik aztant a... Ezért abban a pillanatban benne ott a füstölt hús, bele lesz dobva mindjárt meg lesz, akkor kóstálják meg.
3: A kultúrprogramban a Lendvai Zeneiskola tanulói zenéltek, a Lendvai Prekmúria Egyesület táncosai táncoltak, felléptek a Mántrások Gyertyánosból, Magyar János polgármester pedig köszöntött és megnyitotta a versenyt, amelyet végül a szerbiai Smederevo csapata nyert meg a petesháziak előtt, harmadikak a Gyertyánosi Idegenforgalmi Egyesület tagjai lettek. A legszebb főzőhelye a triesztieknek volt, míg idén először a legjobb kedvű csapatnak is díjjárt, ez pedig Ljubljanába került.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Gerebic Bettina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: a Muravidék hullámhosszán.
1: Negyed kettő után vagyunk, 2 perccel, és a hangtechnikus kollégával hát összeraktunk egy ilyen kis impromptu érdekességet, kis ízelítőt így a mai vasárnap folyamán, ugyanis a korai délutáni órákban szólt egy jól ismert dal, Jason Mraztól az I'm Yours, és gondolkoztunk azon, hogy vajon melyik dalok illenének így ehhez a gyönyörű szép napos vasárnap délutánhoz, amik ugye legalább ennyire nyugodt hangulatúak, és legalább ennyire ismerjük is őket. Azonnal érkezik egy nagyon jól ismert dal, talán egy kicsit kevésbé ismert az előadója viszont, hogyha azt mondjuk, hogy Israel Kamakavivo Ole, akkor lehet, hogy ez a név nem mond sokaknak sokat, viszont a dal címe, a Summer Over the Rainbow, már egy kicsit többet mondhat. Ez a dal 1990-ben jelent meg, mindenki ismeri, mindenki szereti, igazi, nyugalmas, hangulatú dal, és ezzel kezdjük meg ezt a kis impromptu zenei összeállításunkat, hát fogadják nagyon sok szeretettel, érkezik a Somewhere Over the Rainbow.

Izrael Kamakavivo olasz volt, tehát tőle teljesen pontosan a Summer Over the Rainbow, vagy a Valahol a Szivárványon túl című dal. Mi pedig folytatjuk tovább egy kis alternatív rockkal, egy kis funkkal, na meg egy kis poppal. 1990-ből ugyanis átutazunk a korai 2000-es évekbe. Érkezik azonnal a folytatásban a Weezertől az Island in the Sun, tökéletesen leírja ezt a jelenlegi időjárást, amiben itt részünk van lentven. Egyébként a dal 2001-ben jelent meg, május 15-én, úgyhogy nem is olyan rég ünnepelte az évfordulóját. Szólni fog ez a dal, természetesen az Outkast-től a Hey Ya, és már a jól ismert Train-től a Hey Soul Sister.

Különböző műfajok, de a zenék hangulata ugyanúgy frissítő és nyárhoz illő maradt. Az iménti szerelmes popdal után pedig a 90-es évekből a korai 2000-es éveken át már meg is érkeztünk gondolatban 2010-be, amikor is megjelent a Foster the People Pumped Up Kicks című dala. Hát ez fog következni a folytatásban. Utána pedig érkezik egy nagyon nyugodt, nagyon talán mondhatni ugyanúgy szerelmes dal, nem más, mint a Stolen Dance a Milky Chance-től, na meg a Riptide is szólni fog Vance Joy-tól.

0: A nyári hangulatú zenékkel mi 2013-ban megállunk egy picit, viszont ami az időjárást illeti, az nem fog megállni, legalábbis a nyári időjárás része, ugyanis továbbra is napos időre lehet számítani ezen a csodás vasárnap délutánon, és ha már egyszer időjárás, akkor ezt a zenés délutánt megszakítjuk egy picit, érkezik Önökhöz az Ökopercek ismétlése.
1: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
2: Pár nap múlva, június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, immáron több évtizede. Minden évben ezen a napon kampányok indulnak, plakátok jelennek meg, szónoklatok hangzanak el arról, hogy védenünk kell a környezetet. De álljunk meg egy pillanatra ennél a szónál, környezetvédelem. Mintha mi emberek lennénk a hatalmasak, és a természet lenne az, akit meg kell menteni. Holott valójában fordítva áll a dolog. A természet egy csodálatos évmilliárdok alatt kialakult rendszer, amely nélkülünk is működne. Sőt, sok esetben jobban. Mi vagyunk azok, akik ebből a rendszerből élünk. Akik ennek a levegőjét lélegezzük, vizét isszuk, talajából eszünk. Nem mi védjük a természetet, hanem mi szorulunk rá arra, hogy ne rontsuk el azt, aminek a részei vagyunk. Ez nem szójáték. Ez egy szemlélet. Talán ez a legfontosabb gondolat, amit ma el szeretnénk mondani. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek, mely műsor immáron több mint 2 éve fut. Ez alatt az idő alatt több mint 100 adásban jártunk körbe olyan témákat, amelyek mindannyiunk mindennapjait érintik. Több mint 100 téma és ennyi lehetőség arra, hogy valamit másképp csináljunk. Nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert érdemes. Ha valaki végighallgatta ezeket az adásokat, és akár csak 5-6 szokást beépített a mindennapjaiba, kevesebbet öntöz, komposztál, helyi termelőtől vesz zöldséget, kerüli a felesleges csomagolást, akkor azzal valóban és kézzelfoghatóan kevesebb terhet ró arra a rendszerre, amelynek mindannyian részesei vagyunk. Van itt egy gondolat, amellyel sokan küzdenek, és érdemes őszintén szembenézni vele. Mit tehetek én, egy ember, egy kisvárosban vagy faluban, amikor a világ másik felén gyárak ezrei bocsátanak ki szennyező anyagokat? Mit számít, hogy én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, ha máshol hegyekben égnek a szeméttelepek? Mit ér az én apró lépésem a nagy rendszerekkel szemben? Ez valós érzés, és nem szabad lesöpörni. Igen, a nagyvállalatok, a kormányok és a nemzetközi egyezmények felelőssége óriási. Ezt nem tagadjuk. De van egy dolog, amit sokszor elfelejtünk. Ezek a nagy rendszerek nem a levegőből születtek. A gyárak azért termelnek, amit termelnek, mert mi azt vesszük. A csomagolóipar azért csomagol úgy, ahogy csomagol, mert mi azt megszoktuk. A mi döntéseink naponta, hetente, évente formálják azt, amit kereslet és kínálat hoz létre. Ez a piac egyszerű logikája. A mi apró lépéseink nem elvesznek a semmiben, hanem összeadódnak. A természet nem véletlenül működik jól. Évmilliárdok alatt alakult ki benne az, amit ma körforgásnak nevezünk. Minden hulladék valaki másnak tápanyag. Minden energia visszakerül a rendszerbe, semmi sem vészel feleslegesen. Mi, emberek, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a megoldásokat fel kell találni. Holott a legtöbb megoldás már létezik. Csak meg kell figyelnünk, hogyan csinálja a természet. A komposztálás nem modern ökodivat. A talaj élővilága milliárd évek óta így működik. Az esővízgyűjtés nem újítás. A növények gyökerei mindig is így gazdálkodtak. A helyi anyagok használata, a körforgás, a javítás, a csere helyett, ezek mind a természet logikáját követik. Nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt. Csak vissza kell térni ahhoz, amit egyébként is tudunk. Fontos kimondani. A környezettudatos élet nem arról szól, hogy kevesebbet, rosszabbat, drágábbat. Sokszor éppen fordítva. A helyi, csomagolatlan zöldség általában olcsóbb és frissebb. A természetes festék tartósabb és nem mérgezi a levegőt. A komposztból lett termőföld nem kerül pénzbe. A javított bútor sokszor szebb és eredetibb, mint az új. A gyalog megtett út egészségesebb, mint az autóval megtett. A környezettudatosság legtöbbször nem áldozat, hanem egy jobb minőségű élet felé vezető út. Június 5-én sokan mondanak nagy dolgokat a természet megmentéséről. Én egy kicsit másképp látom ezt. Nem kell megmenteni a természetet. A természet hatalmasabb nálunk. De érdemes úgy élni, hogy ne rontsuk el azt a csodálatos rendszert, amelynek részei vagyunk, amelyből eszünk, iszunk, lélegzünk, amelybe születtünk és amelybe visszatérünk. Ez nem egy harcos civil csoport ügye. Ez mindannyiunk ügye. Naponta, apró döntésekben, a konyhában, a kertben, a piacon, a boltban. Életünk minden pillanatában hatással vagyunk erre a rendszerre. Ez felelősség, de egyben lehetőség is. És ha már jeles nap, június 5-e, tehetünk egy vállalást is. Nem kell nagy dolog, elég egy. Legyen ez annyi, hogy ezentúl vászontáskával megy valaki a piacra, vagy hogy elkezd komposztálni, vagy megjavítat valamit, amit eddig ki akart dobni. Vagy csak annyi, hogy legközelebb megnézi a csomagolást, mielőtt leveszi a polcról. Minden apróság számít, mert minden apróság összeadódik. Köszönjük, hogy több mint 2 éve hallgatják az ökoperceket. Továbbra is jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: No, ökosodtunk egy picit, ahogy azt mondani szokják, és továbbra is folytatjuk, hát 2013-ban gondolatban és zeneileg, vagyis mondhatni talán már egy évvel később, 14-ben ugyanis a következő dal akkor jelent meg a Don't Kill the Magic albumon. Ez nem más, mint a Magic-től a Rude című dal, és természetesen ez is szerelmes dal. Mi is lenne, hogyha nem szerelmes dal, ugye tudjuk, ezek a legjobb nyári dalok. Érkezik tehát még utoljára egy jó nyári hangulatú dal, Magic-től a Rude, de pontban 2-kor megkezdődik a mai szívküldés, benne pedig a legjobb jó kívánságok várják Önöket.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Felső lakosba közvetítjük a mai első zenés jó kívánságot. Bogdán Klaudinak és Horváth Benyáminnak esküvőjük alkalmából sok boldogságot és egymás közti megértést kíván, valamint azt, hogy életük minden napját kísérje jóság és szeretet. Ezt kívánja anyu és apu.

Bogdán Klaudinak és vőlegényének Horváth Benyáminnak szól a dal felső lakosba, akik tegnap fogadtak örök hűséget egymásnak. Esküvőjük alkalmából szívből gratulál és sok boldogságot kíván nekik kisfiúkkal Oliverrel, valamint egymás közti megértést és bizalmat kíván szerető édesanyja és édesapja.

Az élet közös útjára léptek a drága szülők, Bogdán Klaudi és Horváth Benjamin. Házasságkötésük alkalmából szívből gratulál és kívánja, hogy legyenek mindig nagyon boldogok és nagyon szeressék egymást. Köszöni, hogy ilyen sok szeretetet kap tőlük, és üzeni, hogy nagyon szereti őket. Kisfiúk Oliver.

Köszöntse a következő dal is a drága testvért, Bogdán Klaudit és párját Horváth Benjamint. Házasságkötésük alkalmából szívből gratulál, és kívánja, hogy legyenek mindig nagyon boldogok és nagyon szeressék egymást. Testvére Denis, valamint Reni és Lara.

Szóljon a következő üzenet is felső lakosba, Bogdán Klaudinak és szíve választottjának, Horváth Benyáminnak. Esküvőjük alkalmából szívből gratulál, kívánja, hogy közös útjuk legyen virágokkal hintve, és legyen teli szeretettel, megértéssel és felejthetetlen élményekkel. Ezt kívánja nagybátyja Józsi feleségével, Marikával.

Bogdán Klaudinak és élete párjának Benjaminnak esküvőjük alkalmából a következő dallal kíván sok boldogságot, és azt, hogy legyen a közös utazásuk csupa csoda, nevetés, együttérzés és szerető gondoskodás. Unokatestvére Sandra.

0: Bogdán Klaudinak és párjának Horváth Benyáminnak szól a következő dal is. Esküvőjük alkalmából sok szeretettel gratulál, és kívánja, hogy mindig szeretettel és megértéssel tekintsenek egymás szívébe, és segítsék megvalósítani egymás álmait. Sok boldogságot kíván nagynénje Eszti Lendváról.
1: Két kis árnyék fények mögött, szürke senkik, nagyok.

Bogdán Klaudinak és vőlegényének Benjaminnak esküvőjük alkalmából minden elképzelhető szépet és jót kíván, sok boldogságot és egymás közti megértést, valamint hogy a hit, a remény és a szeretet kísérje közös útjukat. Ezt kívánja nagybátyja Feri Zsuzsával.

A következő jó kívánság is Felső Lakosban köszönti Bogdán Klaudit és szíve választottját Benjamint. Szívből gratulál és sok boldogságot, megértést, bizalmat és békés családi életet kíván sok szeretettel nagynénje Kati, férjével Ferivel.

A következő zenés jó kívánság is Bogdán Klaudit és párját Benjamint köszönti esküvőjük alkalmából. Életre szóló családi boldogságot és megértést kívánnak, valamint azt, hogy sose feledjék, hogy ott, ahol a szeretet és a megbecsülés lakozik, minden titkos álom teljesül. Ezt kívánják sok szeretettel unokatestvérei Szilvi és Nelly családjukkal.

A drága barátnőnek, Bogdán Klaudinak és élete szerelmének, Benjaminnak szól a következő jó kívánság is. Egymás kezét fogva mindig találják meg az utat a boldogsághoz, és a szeretet, a bizalom, valamint a megértés legyen életük legerősebb köteléke. Minden nap találjanak új okot arra, hogy hálásak legyenek egymásért. Benjaminnal és kisfiúkkal, Oliverrel együtt olyan családot alkossanak, ahol a szeretet mindig otthonra talál, és ahová jó megérkezni. Sok boldogságot kíván szeretettel barátnője Jászná Zsoltal.

Köszöntse a következő zenés jó kívánság is a drága barátnőt, Bogdán Klaudit és kedvesét Benjamint, akik tegnap esküdtek örök hűséget egymásnak. Ezen a csodálatos napon szívből gratulál nekik, és kívánja, hogy közös útjukat mindig szeretet, bizalom, türelem és megértés kísérje, és találjanak boldogságot a mindennapok apró pillanataiban is. Kívánja, hogy kisfiúkkal, Oliverrel együtt szeretetben és békében építsék közös jövőjüket, és minden álmuk váljon valóra. Sok boldogságot és számtalan szép közös emléket kíván szeretettel barátnője, Andrea.

Ugyancsak Bogdán Klaudinak és Benjaminnak szól a jó kívánság. Szerelmük ünnepén kívánják, hogy a házasságukban legyen annyi tűz és lendület, mint egy jó pálinkában, annyi pezsgés, mint a pezsgőben, annyi harmónia, mint a jó borban, annyi elegancia, mint a konyakban, és annyi édesség, mint a legfinomabb likőrben. Kívánnak nekik sok szeretetet, egészséget, boldogságot, közös nevetést és megszámlálhatatlan szép pillanatot. Kocincsanak az életre, egymásra és a közös jövőre. Szeretettel Mirjana és Éva.

Horváth Benyaminnak és feleségének Klaudiának szeretettel gratulálnak esküvőjük alkalmából. Kívánják, hogy legyenek nagyon boldogok egymással egy életen át, és a következő dalt küldik szerető szülei.

Az újdonsült férjnek, Horváth Benyaminnak és szíve választottjának, Klaudiának hosszú, boldog házas életet kíván testvére családjával, valamint azt, hogy legyenek egymás számára különleges ajándék és drága kincs egész életük során. Az Ajándék című dallal gratulálnak.

A drága Benjaminnak és élete párjának, Klaudiának szívből gratulál Mama és Évi. Kívánják, hogy őrizzék meg szerelmüket, és tartsanak ki egymás mellett jóban, rosszban. Neveljék szeretetben kisfiukat, Olivert, és kísérje Isten áldása a családi életüket.

Horváth Benyamint és kedves párját Bogdán Klaudit köszönti a következő jó kívánság is. Közös életük útját kísérje boldogság, öröm és egymás közti megértés. Az élet rögös útján szerelmüket vezérelje a jóság és a szeretet, hétköznapjaikat ragyogja be a szerencse és a boldogság csillaga. Ezt kívánja Hermina és Tomász.

0: nyolc, hogy nem fekszel az ágyba, míg meg nem lesz a nyolc, olyan négy lába.
1: Horváth Benyaminnak és szíve választottjának Bogdán Klaudinak esküvőjük alkalmából gratulál. Sok boldogságot és vidámságot, valamint sok sikert kíván a továbbiakban is Robi családjával.

Horváth Benyámint és párját Klaudit esküvőjük alkalmából szeretettel köszönti. Sok boldogságot, szeretetet és kitartást, új lehetőségeket, utazásokat és megértést, gyengédséget, terveket, barátokat, nevetést, örömkönnyeket, türelmet és bizalmat kíván keresztfia Dominik családjával.

A következő dal szintén Horváth Benyámint és kedves párját Bogdán Klaudit köszönti. Esküvőjük alkalmából szívből gratulál, és kívánja, hogy még sok-sok év múlva is ugyanúgy csaljon mosolyt az arcukra a boldogság, mint most. Legyen közös életük teli szép élményekkel, vidám családi pillanatokkal, sikeres tervekkel és olyan emlékekkel, amelyekre mindig örömmel gondolnak vissza. Kívánják, hogy Oliverrel együtt sok nevetés, szeretet és összetartozás töltse meg mindennapjaikat. Szívből gratulál Gorázd, Martina, Sara és Tim.

Szent Lőrinc kátára, Dorogi Károlynak szól a zene a következő percekben. Drága férjének nagyon boldog születésnapot kíván szeretettel felesége Zsuzsi.

Zalatárnokra küldik a következő dalt. Tóth Jánosné Irénkének boldog születésnapot kívánnak egyik kedves nótájával. Éljen még sokáig boldogan családja körében. Ezt kívánja fia János, Szilvia, a gyerekek és az unokák.

ha majd az alkony lehull, a kerek mennybolton csillaghagyul. Egyszer csak váratlanul valahol felzeng egy csellón a húr. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jól esik a légy ott,

ez persze csak jó tanács. Lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, a szíveddel hallgasd, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársvár békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezed ezért. Oly jól esik a légyod este a rossz urnál, s mint a mese halk.

Tóth Jánosné Irénkét Zalatárnokon szeretettel köszönti közelgő 85. születésnapja alkalmából. Hálásak, hogy töretlen lelkesedéssel aktívan éli mindennapjait, és a finom sütemények egy hétvégén sem hiányoznak asztaláról. Boldogság számára hanótái felcsendülnek a rádióban. Köszönik, hogy van, mert a világnak szüksége van arra a csodára, aki ő maga. Ezt üzeni fia Péter és családja.

Kerca szomorra Horváth Tamásnak szól a jó kívánság. Születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, egészséget kíván, és azt, hogy mindig legyen vidám. Szeretettel, édesanyja.

Kerca szomorra Horváth Tamásnak szól a következő dal is. Ezzel kívánnak nagyon boldog születésnapot, és hogy még sokáig lehessenek jó testvérek. Nővére Szilvi, párjával Dáviddal, valamint bátyja Szilárd családjával.

A következő dallal Mihály Istvánné Gyöngyit köszöntik Viszákon. Születésnapja alkalmából szívből gratulálnak, erőt, egészséget kívánnak családja körében. Kislánya Edina, Veje Krisztián, csodálatos unokái Adrián és Ricsi.

Lentibe szól a következő jó kívánság. Gál Józsefnének 75. születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván szerető családja, férje Jóska, fiai Attila és Zoli.

Ugyancsak Gál Józsefnének Lentibe 75. születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván szeretettel unokahúga Edina és családja Nolennel és Natánnal.

0: út.
1: Lasztonyára szól a következő dal Tóth Pityunak. 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, és az elkövetkező 30 évre jó egészséget kívánnak. Ani és Imre keretjéről.

elénk tűnnek hosszú sorban, akit úgy szerettem. Mint ahogy a

egyik jobbra, másik balra. Most tudom csak, milyen nagyon egyedül maradtam. Meglátogat néha még

Reziben köszönti a dal Csongrádi Kittit. Születésnapja alkalmából szívből kívánják, hogy szerencse, boldogság és rengeteg szeretet kísérje életútján. Maradjon mindig olyan csodás ember, amilyen most. Boldog születésnapot kíván anya és Kocek!

Rezibe, Csongrádi Kittinek szól a jó kívánság. Kedves Kitti, legyen tele ez az éve nevetéssel, felejthetetlen élményekkel és olyan pillanatokkal, amelyekre mindig öröm lesz visszagondolni. Nagyon boldog születésnapot kívánnak Efcsi, Bence és Mirkó.

A következő dal is Csongrádi Kittit, a drága unokát köszönti. Kívánják, hogy minden álma és terve váljon valóra ebben az évben, és minden napra jusson valami, ami megmosolyogtatja. Ezt kívánja mami és papi.

Letenyére Aigner Eldának küldik a következő dalt. Boldog születésnapot kívánnak, és hogy a mindennapjait ragyogja be Isten szeretete és kegyelme, és adjon jó egészséget és sok boldogságot. Ezt kívánja a férje István és gyerekei Hanna, Patrik, Benedek.

Aigner Eldát köszönti a következő dal is. Isten éltesse nagyon sokáig. Drága húgának ezt kívánja születésnapjára, testvére Anasztázia és az egész család.

Letenyére Bencsik Patriknak küldik a következő üzenetet születésnapja alkalmából. Csodálattal nézik, hogyan tesz oda mindent a tanulásban és a munkában. Tudnia kell, hogy a család mindenben mögötte áll. A Jóisten szeretete adjon mindig elegendő erőt a mindennapokhoz. Nagyon sok boldogságot kívánnak szülei Elda és István, testvérei Hanna és Benedek és az egész család.

Születésnapja alkalmából Kovács Borbálát köszöntik Zalaegerszegen. Isten éltesse nagyon sokáig. Kívánják, hogy Isten áldása és békéje legyen vele a közelgő államvizsgán, és hozzon meg minden sikert, amiért rengeteget dolgozott. Ezzel a dallal kívánnak még egyszer nagyon boldog születésnapot unokatestvére Hanna és az egész család.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7 MHz-en.
1: Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Let's Dance énekelte David Bowie, és tényleg jó kedve telik az embernek, hát éppen olyan kedve lesz a daltól, hogy hát táncolni készül, akár az is, aki hallgatja magát a dalt. Minden esetre ennyit egyelőre a zenéről, mi pedig folytatjuk tovább friss hírekkel, ugyanis május 30-án szombaton a Barbanegrában kaotikus körülmények közt késve, de lezajlott Travis Scott BL döntő utáni bulija, írja egyébként a Telex After. Az eseményen többek közt Azaria, Szoboszlai Dominik, Manuel, Tideni, a Valmár, Bruno X Spatz és a Pamkutya egyik tagja, Ospát Norbert is részt vett, Betonhof és Pogány Induló pedig koncertet is adtak. A szervezők előzetesen jelezték a sajtóközleményben, hogy a programváltozás jogát fenntartják, végül történtek is jelentős átszervezések a menetrendben. Pogány Induló fellépését előrehozták, Betonhoffiét pedig későbbre tették. Utóbbi előadót végül a korábbi pletykákat beigazolva valóban helikopterrel repítették át a csepeli koncert helyszínre Babótról, ahol aznap este 9-es kezdéssel lépett fel. A rapper már a Babóti focipályára is helikopterrel érkezett meg. Ezt a bevonulást a produkció tudatosan beépítette a műsorba. Pogány Induló után és Betonhofi koncertje előtt végül a Barbanegrában tényleg megjelent maga Travis Scott is, aki a kiért éjjel 1 órás kezdéshez képest körülbelül 50 perc késéssel érkezett meg, és nagyjából 10 percig tartózkodott a színpadon. A türelmetlenül várakozó bulizók pedig többször mi a fene van skandálásba kezdtek, hát eléggé cenzúrázva magát a mondatot. Az előadó rappelni alig ha rappelt, inkább csak belekiabált a mikrofonba, miközben a DJ lejátszott a slágereit, más ismert trap és rap dalok mellett. A legismertebb Fény című dalánál pedig felállt az asztal tetejére, és így hájpolta az óriási pogóköröket nyitó tömeget. Na, mi erről fogunk még beszélni részletesebben is, de említettük, hogy a koncerten megjelent maga Azaria is, hát tőle fog következni már egy jól ismert dal a folytatásban, ez nem más, mint a Four Moods. Valószínűleg mind a 4 érzést érezte ezen a koncerten. Mi ezt a dalt meghallgatjuk, utána pedig még átnézzük, hogy mi érdekességet osztottak meg velünk a Telex After újságírói ebben a cikkben.

Four Moods, tehát ez volt Azaria dala, és ahogy ezt már említettük, biztosan az előadó is megélte mind a négy hangulatot Travis Scott koncertjén, ami egyébként ugye említettük, hogy lejátszották a Finn című dalt is, na ennél a számnál, amit egyébként szokásukhoz híven többször is lejátszottak, alakult ki egy nagyobb pánik és káosz a közönségben. Többen levegőért kapott kopkodva, átugrottak a VIP és a normál részleget elválasztó kordonon, egy ponton pedig a helyszínre kihelyezett kerti bútort és egy bárasztal dobáltak a tömegben, ez természetesen rap koncerten. Valamiért az utóbbi években nem újdonság, hát természetesen ez is csak azt mutatja, hogy egy kicsit elveszett maga a koncertetikett. No, a tömegben kialakult káosz elhárítására MC Camon, az Air Mafia tagja és az este házigazdája is előlépett, és arra kérte a torlódó tömeget, hogy kicsit torlódjanak hátrébb, és mindenki őrizze meg a nyugalmát, majd végül megkérdezte, hogy kinek hogy tetszett Travis Scott performansza. A helyszínre mentősök is érkeztek, volt, aki egészségügyi ellátásra szorult, több bulizó pedig hazaindult. A kritikákra reagálva szervező Danube Events Kft. Az Indexnek küldött nyilatkozata szerint a rendezvény lebonyolítása nagyrészt Travis Scott és menedzsmentje kreatív döntései alapján történt. A színpad, a kordonok elhelyezése, a közönség és az előadó közötti távolság, valamint a látványtechnikai elemek, például a fűzsgép és egyéb effektek mind az előadó csapatának utasításai szerint épültek ki. A biztonsági előírások betartása mellett természetesen. A Danube Events Kft. Hangsúlyozta, hogy a jegyeladásokat a helyszín befogadó képességéhez mérten korlátozták, a biztonsági helyzetet folyamatosan figyelték és szükség esetén eltávolították a rendbontókat a tömegből. A szervezők szerint a műsor menetrendjének csúszása előre benne volt a pakliban, mivel az eseményt a Bajnokok Ligája döntőjéhez igazították. Erről a jegyvásárlókat már az értékesítési felületen tájékoztatták, és a fellépő hazai előadók is jól tudták, hogy programjuk Travis Scott koncertjének időrendjéhez igazodik. Állításuk szerint az előadókat folyamatosan értesítették az esetleges változásokról és a program alakulásáról. A BL döntő utánra időzített, utolsó pillanatban leszervezett eseményt kedden jelentették be. Szerdán pedig elindult a jegyértékesítés, ez ugye még májusban. Az Early Bird jegyek egyébként 35 ezer forintos áron hamar elkeltek, miközben több mint 10 ezer ember állt sorban a belépőkért online. A normál jegyár pedig 49 ezer forint volt. A helyszínen egyébként a Telex After munkatársai is ott jártak, és interjúztak a résztvevő celebekkel, zenészekkel és rajongókkal. Az erről készült videóriportuk pedig a Telex honlapján található meg, úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, mindenképpen érdemes lesz ezt is lecsekkolni. Mi pedig természetesen zenei téma után hát zenével folytatjuk, mi mással. Említettük, hogy MC Camon az Air Mafia tagja volt, az est házigazdája, és pontosan ezért folytatjuk a következő perceket nem mással, mint az Air Mafiával. Tőlük érkezik egy igazi bulis, koncertes zene, ez nem más, mint a Hands in the Air, vagyis hogyha átfordítjuk akkor kezeket a levegőbe, kezeket a magasba ugyebár, és ezt a dalt fogják hallani a következő percekben, és ha minden igaz, akkor ezzel a dallal már be is fogunk lassacskán lépni a következő órába, vagy ha ezzel nem is, akkor Zorán Predindalával, a Boy Star, Boy Nor című muzsikával.

És ahogy azt említettük, Zoran Predin dalával már be is léptünk a következő órába, hát egy perccel vagyunk, 5 óra után hajszál pontosan, és úgy tűnik, hogy a meteorológusok egy picit átvertek minket, ugyanis itt lent van pont, hogy eleredett az eső, ennek ellenére a jelentések azt mutatják, hogy csak felhők vannak itt nálunk, hát ez nem valósult be, inkább az eső, mint csak a felhők, de minden esetre a kedvünket nem fogja elrontani. Sőt, megyünk tovább zenei témákkal, ha már egyszer ugye híres előadókról beszéltünk az imént, akik Magyarországon koncerteztek, akkor hasonló témákkal is folytatjuk, ugyanis A$AP Rocky októberben először lép fel Magyarországon. Ugyanis tovább bővült az előadó Don't Be Dumb világkörüli turnéja. A rapper újabb kelet-európai állomásokkal egészítette ki a már 50 koncertet számláló körutat. Tudatja velünk ismételten a Telex After. Magyarország sem maradt ki a sorból. A rapper október 5-én a Budapest Arénában lép színpadra a Live Nation szervezésében teljesen pontosan. A budapesti koncert különösen nagy szó annak fényében, hogy A$AP Rocky magyarországi fellépései eddig nem alakultak szerencsésen. A rapper eredetileg a 2020-as Sziget Fesztivál egyik húzó neve lett volna, azonban a koronavírus járvány miatt az egész fesztivált törölni kellett. Így az a koncert sem valósult meg. Később 2025-ben ismét szerepelt a neve a Sziget fellépői között, ám a rapper több augusztusi európai koncertjével együtt a budapesti fesztivál fellépését is lemondta. A szervezők végül Kid Cudit jelentették be a helyére a nagy színpad headlinereként. 2021-ben is felmerült, hogy Budapesten koncertezhet a sztár, akkor a Red Hot Chili Peppers 2022-es koncertjének előfellépőjeként jött volna Magyarországra, vagyis hát ment volna Magyarországra Thundercat-tel. Végül sajnos ez sem valósult meg, így Thundercat mellett NAS adott koncertet. A mostani októberi aréna koncertre a jegyértékesítés több lépcsőben indul. A művész hivatalos rajongói klubjának tagjai június 2-án 9 órától férhettek már hozzá az elővásárlási lehetőséghez, a regisztrált Live Nation tagok számára pedig június 4-én 9 órakor nyílt meg az előzetes értékesítés. Az általános jegyértékesítés pedig két napja, június 5-én 9 órakor kezdődött a Live Nation és a Fancode oldalán. A$AP Rocky a 2010-es évek egyik legnépszerűbb rappere egyébként, emellett Rihanna párja, akivel 3 közös gyerekük is van. Az előadó a divatiparban is legalább ekkora befolyással bír. Állandó szereplője divatfotózásoknak, divatbemutatóknak, illetve a Ray-Ban és a Puma kreatív igazgatója is egyben. A rapper idén januárban adta ki 8 év után új lemezét, a Don't Be Dumb-ot, azaz Ne legyél buta című lemezét, ennek turnéjával érkezik tehát októberben Budapestre. A lemezzel külön Telex After adásban is foglalkoztak a Telex After munkatársai, melyben érintették a rapper jelentőségét is. Ezt a cikk alatt nézhetik meg, illetve ugye a Telex After YouTube csatornáján, hát ezt is csak ajánlani tudjuk. Mi pedig így a különféle zenei témák után folytatjuk tovább zenékkel. Természetesen érkezik a Sitarta és a Nasonzu. Hát annak ellenére, hogy most a nap egy kicsit elbújt, eltakarták a felhők, és esett az eső, sőt, még mindig esik az eső, hogyha kinézek itt az ablakon. Azért szóljon a Sidarta dala, és utána pedig érkezik Adi Smolar is, tőle a Jétréba délat fog szólni, mert igen, hát kell dolgozni néha, akár vasárnaponként is. Szóljon akkor mostan a Szoncu, érkezik a Sidarta.

Adi Smolár dala után mi egy felhívással folytatjuk, ugyanis a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás időtartama 5 év. A munkakör várhatóan 2026. szeptember 1-jétől tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. További információ az iskola honlapján található. Tehát ismételten a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás időtartama 5 év, a munkakör pedig várhatóan 2026. szeptember 1-jétől tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. További információt pedig az iskola honlapján találhatnak erről. Ennyi tehát a felhívásunkról, mi ezt az órát, hát néhány percet inkább folytatjuk még zenével, de érkezik negyedkor a zöld zóna ismétlése is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is az MMR-rel tartani.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A modern gazdaság egyik alapvető ellentmondása, hogy miközben technológiailag egyre fejlettebb termékeket gyártunk, azok jelentős része egyre nehezebben javítható. A ragasztott akkumulátoroktól és szoftveresen zárolt traktoroktól az egyszer használatos ételcsomagolásokig ugyanaz a logika rajzolódik ki. A jelenlegi rendszer nem a hosszú élettartamban, hanem a gyors cserében érdekelt. Pedig a javíthatóbb, tartósabb és újrahasználható rendszerek műszakilag régóta megvalósíthatók lennének. Akkor mégis miért nem ezek terjednek? Ennek járt utána a körkörös.hu legfrissebb összeállításában, amelynek kiinduló pontját a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szerkesztett Zöld Gazdaság 2026 tanulmánykötet egyik a javíthatóság dilemmáját elemző fejezete adta. Erről szólunk ma. A fenntarthatóságról szóló gondolkodásban van egy furcsa hiány. Miközben egyre többet beszélünk újrahasznosításról, körforgásos gazdaságról és zöld innovációkról, ritkán kerül szóba egy nagyon egyszerű kérdés. Miért nem használjuk tovább azt, amit már legyártottunk? A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szerkesztett Zöld Gazdaság 2026 tanulmánykötet a fenntarthatósági átmenet számos területét vizsgálja, az ESG szabályozásoktól és a körforgásos gazdaságtól kezdve a műanyag szennyezésen át a javítás kérdéséig. A kötet egyik tanulmánya a jog vagy kihívás a javítás arra mutat rá, hogy a javítás problémája ma már nem egyszerű technológiai kérdés, hanem gazdasági és rendszerszintű dilemma. Ez elsőre talán furcsán hangzik, hiszen a javítás logikus megoldásnak tűnik. Ha egy termék elromlik, megjavítjuk. Kevesebb hulladék keletkezik, kevesebb nyersanyagot használunk fel, kisebb lesz a környezeti terhelés. A gyakorlatban azonban a legtöbb modern termék nem hosszú élettartamra és könnyű javíthatóságra készül. Az alkatrészek sokszor nehezen hozzáférhetők, a javítás költsége meghaladja az új termék árát, a gyártók pedig gyakran nem biztosítanak megfelelő támogatást vagy alkatrészellátást. Ez részben a beépített amortizáció logikájával magyarázható. A termékek életciklusa sokszor nem műszaki szükségszerűség, hanem üzleti döntés eredménye. Pedig a javíthatóbb termékek technológiailag egyáltalán nem elképzelhetetlenek. Sok esetben egészen egyszerű tervezési döntéseken múlik, hogy egy eszköz évekig használható marad-e, vagy már egy kisebb hiba után hulladékká válik. Az elmúlt években több kutatás és civil szervezet is rámutatott arra, hogy számos modern elektronikai termék kifejezetten nehezen javítható konstrukció. Az okostelefonoknál gyakoriak a ragasztott akkumulátorok és kijelzők, amelyek cseréje speciális eszközöket és sokszor teljes készülékbontást igényel. A laptopok egy részében a memória vagy az adattároló egység már nem cserélhető, hanem az alaplapra van forrasztva, így egyetlen alkatrész meghibásodása akár a teljes eszköz cseréjéhez vezethet. A probléma nem csak az elektronikában jelenik meg. Egyes modern mosógépeknél vagy konyhai gépeknél az alkatrészeket már nem csavarozással, hanem ragasztással vagy egybeöntött modulokkal rögzítik, ami jelentősen megdrágítja vagy gyakorlatilag ellehetetleníti a javítást. Az autóiparban közben egyre nagyobb vitát okoz, hogy a szoftveresen vezérelt rendszerekhez és érzékelőkhöz kiférhet hozzá. Az Egyesült Államokban különösen a mezőgazdasági gépek körül alakult ki konfliktus. Több gazdálkodói szervezet szerint bizonyos modern traktorok javítása ma már a gyártói szoftver engedélyektől függ, ami jelentősen korlátozza a független javítás lehetőségét. Mindez nem technológiai, hanem gazdasági kérdés. Ez a felismerés áll az Európai Unió

0: gyors anyagáramlásra épül, gyártásra, fogyasztásra és cserére. A javítás ezzel szemben lassítja ezt a ciklust. Nem generál új eladásokat, nem növeli a termelést, és nem illeszkedik a jelenlegi üzleti modellekbe. A Zöld Gazdaság 2026 egyik fontos állítása éppen az, hogy a fenntarthatósági átmenet nem valósulhat meg pusztán technológiai fejlesztésekkel vagy egyéni döntésekkel. A változás rendszerszintű, szabályozás, gazdasági ösztönzők és működési logikák átalakulását igényli. Ez különösen fontos akkor, amikor a javítást a körforgásos gazdaság tágabb kontextusában vizsgáljuk. Az újrahasznosítás önmagában ugyanis nem képes kezelni a hulladék problémát, naközben folyamatosan új termékek és új csomagolások áramlanak be a rendszerbe. Ebben a helyzetben a javítás logikája egy magasabb szintet képvisel. Nem a hulladékot kezeli, hanem megelőzi annak keletkezését, és ugyanez a logika jelenik meg az újrahasználati rendszereknél is. Az ételrendelés és az elviteles csomagolás világa jó példa erre. Itt nincs mit megjavítani, maga a rendszer épül egyszeri használatra. Ebben az esetben az újrahasznosítás vagy az anyagcsere csak részleges megoldást jelenthet. A valódi változást inkább azok a rendszerek jelenthetik, amelyek eleve hosszabb életciklusra és újrahasználatra épülnek. Az edény visszaváltó és újrahasználati rendszerek például nem egyszerűen zöldebb alternatívák, hanem egy másik gazdasági logikát képviselnek. Nem az egyszer használatos termékek minél gyorsabb áramlására épülnek, hanem arra, hogy ugyanaz az eszköz minél tovább körforgásban maradjon. Ez természetesen nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági átalakulást is jelentene. Az egyszer használatos műanyag termékek gyártására épülő rendszerek helyett nagyobb figyelmet kaphatnának a tartósabb, javíthatóbb, akár fémből vagy más hosszú élettartamú anyagból készülő eszközök, valamint az ezekhez kapcsolódó logisztikai és tisztítási infrastruktúrák. A körforgásosság tehát nem feltétlenül iparágak megszűnését jelenti, hanem azok átalakulását. Ahogy a javíthatóbb elektronikai eszközök sem kevesebb technológiát igényelnének, hanem más tervezési szemléletet, úgy az újrahasználati rendszerek sem a fogyasztás végét jelentik, hanem annak újraszervezését. A kérdés ezért ma már nem az, hogy technológiailag képesek lennénk-e tartósabb és körforgásosabb rendszereket működtetni. Sokkal inkább az, hogy hajlandóak vagyunk-e a jelenlegi gazdasági ösztönzőket ehhez igazítani. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

A Telex sportrovatában már olvashatunk március hónapjában arról, hogy a Super Bowl mintájára félidei show lesz a 2026-os foci VB döntőjében. Most pedig az After is tudatta az olvasókkal, hogy egyébként Shakira, Madonna és a BTS is fellép majd a foci VB döntőjének félidei műsorában. A FIFA csütörtök kora reggel jelentette be, hogy ez a három előadó, tehát Shakira, Madonna és a BTS lesznek a fő fellépője a világbajnokság döntőjének félidei műsorában, írta egyébként a New York Times. A döntőt július 19-én a New Jersey MetLife stadionban rendezik. A világbajnokság félidei műsorának fellépőjét Chris Martin, a Coldplay énekese választotta ki, aki a közösségi médiában egy videóban mutatta be a fellépők névsorát. A világbajnokság jövő hónapban kezdődik, az Egyesült Államok mexikói és Kanada 16 városában rendezik. A 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjének szünetében először fognak úgynevezett félidei show műsort rendezni, írják. Talán Shakira fellépése annyiban nem meglepő, hogy az ő dalát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Futballszövetség. A 49 éves kolumbiai énekesnő nemrég mutatta be a Die Die című dal részletét. A dal fülbemászó refrénje a következő kép szól: Die, die, we go, dale, ale, let's go. Mindenki készüljön fel, hogy idén nyáron ettől fognak zengeni a stadionok. Ez egyébként Shakira második hivatalos világbajnoksági himnusza, a 2010-es dél-afrikai tornán elhangzott Waka Waka, This Time for Africa után. Ugye ezt már jól ismerjük, abban az időben mindenhonnan ez szólt, sőt még hogyha úgy mondjuk a csapból is ez a dal folyt, de mi nem bánjuk annyira, nálunk is ez fog szólni a következő percekben, ugyanis Shakira érkezik pont a, nem a Waka Waka-val, hanem a mostani himnusszal, a, nem, mégsem, kicsit elnéztük a zenei sémát, tehát a Waka Waka fog következni a folytatásban Shakirától és a Freshly Ground-tól, de utána még természetesen mi is átnézzük ezt a cikket részletesebben, és azt, hogy milyen érdekességeket osztottak még velünk természetesen a Telex After munkatársai, úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, akkor érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Addig is érkezik Shakira és a Waka Waka című dala.

Ez volt tehát Shakirától a Waka Waka, azaz a hivatalos világbajnoksági himnusz 2010-ből, amikor is ugye Dél-Afrikában lett megrendezve ez a torna. És az imént hát kicsit elnéztük a zenei összeállítást, minden esetre a folytatásban egy újabb Shakira dallal folytatjuk mi is. Ez nem más, mint a 2014-es tornán szereplő dal, a La La La, ami a Brazília 2014-es címre is hallgat, és egyébként a Dare címre is, ahogy kiderült az imént. Ugyanis 2014-ben ugye a művésznő megkapta azt a feladatot, hogy az ő dala legyen a bajnokság második himnusza. A dal egyébként a riói záróünnepségen hangzott el élőben 2014-ben. Nemrég pedig bemutatták a foci VB hivatalos labdáját is, erről a Telex sportrovatában olvashatnak bővebben, és természetesen ott is lehet megtekinteni magának a labdának a képét. A lada dizájnja a rendező országokat jelképezi, a piros juharlevél Kanadát, a zöld sas Mexikót, a kék csillag pedig az Egyesült Államokat szimbolizálja egyébként, tudhatjuk meg a Telex After cikkéből. Na hát mi várjuk majd a felvételeket, tehát a foci VB döntője félidei műsoráról, amikor is, ahogy említettük, Shakira, Madonna és a BTS is fellép, majd úgy, hogy bőven hangzanak majd el angol, és ahogy most kiderülhetett, koreai dalok is. Mi pedig akkor folytatjuk egy újabb ikonikus dallal, érkezik tehát akkor most már tényleg Shakirától a Dare, azaz a La La La, a VB 2014-es második himnusza. Ezt meghallgatjuk, de utána várja önöket a hét zene száma is.

A hét zeneszáma. Itt

0: Ilyen.
1: Az éjszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

jó, hogy együtt vagyunk. Aztán ahogyan nagyobb lettem, és mentem a fejem után, egyre ritkábban láttuk egymást, csak néha este vagy délután. De akkor is tudtuk, hogy jó, jó, jó, hogy együtt vagyunk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Hat óra után vagyunk 2 perccel, ez pedig csak egy dolgot jelenthet, hogy megkezdjük a mai magyar nóta és csárdás választásunkat itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ahogy azt már önök is jól tudhatják, 3 dal közül lehet majd választani, vagyis 3 nóta közül lehet majd választani, azonnal érkezik is az első. Ez nem más, mint Gránát Zsuzsa, Illatoztak a virágok című nótája.

Gránás Zsuzsa után folytatjuk is azonnal a második javaslatunkkal, ez nem más, mint Bokor Jánostól, a Tavaszról dalolt a madár.

az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe, aztán majd szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, a nótánkat húzatjuk a fülünkbe, táncoz nem kell kocsiról, gyalog járjunk.

0: Az imént hallhatták tehát akkor kedves hallgatóink a mai magyar nóta és csárdás szavazás három javaslatát. A következő percekben pedig akkor fogadjuk telefonhívásaikat az 575 17 18 és az 575 17 19-es telefonszámon. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszám a következő, plusz 386 2-es, majd az 575 17 18 vagy az 575 17 19, és már érkezett e-mailben szavazatunk. Erzsi és Betty szavaztak a második nótára, és Erzsi kérése Pere Jánostól a fohász, Betty kérése pedig a kertes ház, benne egy nyíló rózsa, ez Pataki István előadásában fog szólni. És ha minden igaz, akkor már érkeztek be telefonhívásaink is. Haló, haló, halljuk-e egymást, szép jó estét, jó napot!
1: Szép estét kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Mi kettőknek szép üdvözlet a stúdióban, én pedig szeretnék szavazni a másodikra.
0: Tehát egy harmadik szavazat a másodikra, igen, és milyen nótát küldhetünk?
1: Hát valamit kitaláltam, hogyha jól tudom a címét. Megfordítom kocsim rúdját.
0: Megfordítom kocsim rúdját?
1: Kocsim rúdját.
0: Kocsim rúdját, ellenőrizzük, hogy megvan-e, és megvan, szólni fog a következő órában. Köszönjük szépen, hogy telefonált és hogy szavazott.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót, a viszontlátásra.
0: Kellemes vasárnapot kívánunk, és már itt a következő telefonálónk is. Haló, haló, szép jó napot, jó estét.
2: Haló.
0: Üdvözlöm.
2: Kedi Csókoló, Leisinger, József vagyok, Csurgóról.
0: Igen, hallgatom.
2: Szeretném szavazni a másodikra.
0: Egy szavazat a másodikra, igen.
2: És szeretném meghallgatni Krasznahorka Büszke Vára.
0: Krasznahorkai Büszke Vára tehát. Egy pillanat, csak rákeresünk, hogyha megvan a zenetárunkban.
2: Biztos, hogy megvan.
0: Krasznahorkai Büszke Vára volt, ugye?
2: Igen.
0: Krasznahorkai Büszke Vára. Mindjárt rá is nézünk, hogyha megvan-e. És alig, ha nem, hogy megvan a zenetárunkban. Vagyis
2: hát meg kell, hogy legyen.
0: Meg kell, hogy tudom. Legyen, szólt már, esetleg egy előadót
2: jó,
0: tudna.
2: Jó, hogy ne, persze. Az előadót nem tudom, hogy most legutoljára kérekelte, de nem régen kérte az Erzsi, azt hiszem, nagy kapcsán.
0: Rendben, akkor Hamori Imrétől fog szólni, hogyha ez a dal jó lesz. És igen. Akkor köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Szép napot kívánok önöknek, és kedvi csókolunk.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk?
3: Halló.
0: Úgy tűnik, hogy van. Haló, jó estét, jó napot!
3: Sokolom Tamara, Karcsi vagyok Teskándor, és ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Kettő szavazat a harmadikra, igen.
3: Tanulta Gyulai Erzsitől az Ördög bújt a vonóba.
0: Tehát Gyulai Erzsitől az Ördög bújt a vonóba?
3: Vonóba, igen.
0: Ördög bújt a vonóba.
3: Meg volt korábban.
0: Megvan és szólni is fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált és hogy szavazott.
3: További kellemes napot mindjártnak. Kezi sokkolom.
0: Mi is további kellemes vasárnapot kívánunk, és köszönjük, hogy telefonáltak. Ha minden igaz, akkor van továbbra is telefonálunk. Haló, haló, jó napot, jó estét.
4: Jó napot kívánok, Tamara, Magdi vagyok Lentiből. Szavaznék a harmadikra.
0: Egy szavazat a harmadikra, igen.
4: És szeretném kérni Tarnai Kis Lászlótól Valahol a szívem mélyén.
0: Tarnai vagy Tornai?
4: Tarnai Kis László.
0: Tarnai Kis László tehát, és ha minden igaz, megtaláltuk és szólni is fog a következő órában.
4: Köszönöm szépen, szép estét, viszont hallásra, szépek a nóták.
0: Köszönjük szépen, majd átadjuk a zenei szerkesztőnek, és köszönjük egyben, hogy telefonált és hogy szavaztak. Ha minden igaz, továbbra is vannak telefonjaink. Haló, haló, jó napot, jó estét!
5: Jó napot kívánok, Magdus vagyok.
0: Üdvözlöm!
5: Szeretnénk ketten szavazni a másodikra.
0: Kettő szavazat
5: a másodikra. A nótát pedig kérnénk, te akartad, hogy így legyen.
0: Te akartad, hogy így legyen, esetleg egy előadót tudna mondani?
5: Azt nem tudom, de van. Van ez.
0: Te akartad, hogy így legyen. Ha van, akkor biztosan megvan és szólni is fog. Fel is került már a listára, úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonált.
5: Köszönöm szépen, szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: További kellemes vasárnapot kívánunk, mi is viszhall. És egyelőre úgy tűnik, hogy nincs több telefonálunk, de azért a folytatásban továbbra is várjuk telefonhívásaikat, úgyhogy hívjanak bennünket bátran, ismételten az 575 17 18 és az 575 17 19-es telefonszámokon.

0: És már megyünk is tovább a telefonhívásokkal. Haló, haló, szép jó napot, jó estét!
1: Halló, jó napot kívánok! Erika Isten! A harmadikra szavaznék.
0: Egy szavazat a harmadikra.
1: Kérném Kovács Apollóniától, nem ugrok én senkiért a Dunába.
0: Tehát Kovács Apollóniától a nem ugrok én senkiért a Dunába.
1: Igen.
0: Ez egyelőre ellenőrizzük, hogyha megvan-e. És a hangtechnikus kolléga bólogat, hogy ez sajnos ez a cím alatt nincs meg. Biztos, hogy Kovács Apollóniától ugyanez volt a címe?
1: Mert már hallgattam maguktól ezt én.
0: Akkor egy pillanat, csak rákeresünk.
1: Vagy senkiért sem ugrok én a Dunába, talán így.
0: Megvan, más cím alatt, de megtaláltuk, úgyhogy szólni fog akkor ez is. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Köszönöm.
0: További kellemes vasárnapot kívánunk. És van továbbra is telefonálunk. Haló, jó napot, jó estét!
2: Csokrom, kedves Tamara, én Béla vagyok Utolföldéről.
0: Üdvözlöm.
2: És ketten szavaznánk a harmadik nótára.
0: Tehát kettő szavazat a harmadik nótára, igen. Igen.
2: És kérném Jákó Verától a Vén cigány búcsúja című magyar nótát.
0: Jákó Verától
2: a Vén cigány búcsúja.
0: A Vén cigány búcsúja. Egy pillanat, ellenőrizzük. Megvan-e? Megvan. Fel is került, szólni fog. Úgyhogy köszönjük
2: szépen,
0: hogy telefonált. Kellemes vasárnapot
2: köszönöm,
0: kívánunk.
2: Köszönöm, gyakorlom maguknak is. Gyakorlom.
0: És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de természetesen, ahogy azt tudhatják, várjuk a telefonhívásokat továbbra is, ha minden igaz, pont beérkezett egy haló, haló, jó napot, jó estét!
3: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
3: Maria vagyok Berzenszéről, és a második nótára szeretnék szavazni a férjemmel együtt.
0: Tehát akkor kettő szavazat a második nótára, igen. És mi lenne
3: igen.
0: Akkor a nóta kívánság?
3: Talai Lászlótól kérném, te hoztad a boldogságot, a szerelmet nékem.
0: Szalai Lászlótól a te hoztad a boldogságot, a szerelmet nékem. Ellenőrizzük csak, hogy megvan-e, megvan és szólni is fog, úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes vasárnapot kívánunk.
3: Köszönöm szépen önöknek is, viszont hallásra.
4: Jó estét kívánok!
0: Jó estét!
4: Ábrám László a Szlovákiából.
0: Üdvözlöm!
4: Egyes dalat, egyes nóta szavazok Tiborra, és Dori József tiszed meghallgatni az a szív, akinek a szemekét csárdás csokorban van benne ez a dal.
0: Tehát akkor kettő szavazat az első nótára, ha jól hallottam.
4: Igen, Dori József az a szív, akinek a szemekét, de csárdás csokorban van benne ez a dal részlet.
0: Rendben, tehát akkor Dori Józseftől a csárdás csoportból.
4: Rendben. Az a szép. Igen, köszi.
0: Hello. Szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Kellemes vasárnapot kívánunk. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de továbbra is várjuk akkor a hívókat.

0: És ha minden igaz, még kettő szavazatra maradt időnk. Haló, haló, jó napot, jó estét!
1: Szia, Anita vagyok, Ormánylakról.
0: Üdvözlöm!
1: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Tehát egy szavazat a másodikra, igen?
1: Igen, és szeretném kérni Barabás Sándortól Valahol egy kis faluban.
0: Barabás Sándortól tehát a Valahol egy kis faluban. Igen. Ellenőrizzük, hogy megvan-e. És a hangtechnikus kolléga bólintott, hogy megvan, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált. További kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Viszont.
0: És van-e még telefonálunk? Van?
2: Hello.
0: Jó napot, jó estét!
2: Tamara,
0: üdvözlöm!
2: Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én szeretnék szavazni a másodikra.
0: Még egy szavazat a másodikra, igen.
2: És akkor Máté Otiliától kérem szépen az Estharang című magyar nótát.
0: Máté Otiliától az Estharang?
2: Igen.
0: Estharang, és megvan, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált,
2: nagyon köszönöm,
0: szavazott.
2: Nagyon minden jót önöknek.
0: Kellemes vasárnapot kívánunk mi is.
2: Viszontalásra.
0: Ezzel pedig, hogyha minden igaz, akkor le is zárulunk mi is.
2: Viszontalásra.
0: Ezzel pedig, hogyha minden igaz, akkor le is zárult a mai...

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

is a gátor, aki, hogyha szeretni kell, én mellettem nem alszik el az ágyon. Van még legény, magánkívül szent is jobb is a gátor, aki, hogyha szeretni kell, én mellettem nem alszik el az ágyon. Aki bolond ugorjék a Dunába, én megugrom az új babám nyakába. Minden kislány csak engemet irigyel a világon, mert amikor leszáll az én, nincsen nála különlegény a gátor. Minden kislány csak engemet irigyel a világon, mert amikor leszáll az én, nincsen nála különlegény a gátor.

0: Minden kislány csak engemet irigyel a világot, mert amikor leszáll az ég, nincsen nála különlegény okát.
1: MMR. A zene összeköt.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek.

szép, az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Az a szép, az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Csoda szép, csoda szép.

akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Bár az enyém nem egészen sötét kék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek.

az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Már az enyém nem egészen sötét kék, mégis vagyok, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.

Kedves hallgatóink, hamarosan itt lesz nekünk már 7 óra, ez pedig csak egy dolgot jelent, várja önöket az esti mese, és természetesen búcsúzik a délutáni csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Bencik István, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi megköszönjük figyelmüket, és természetesen azt, hogy velünk tartottak, ismételten megköszönjük mindazoknak, akik szavaztak a mai magyar nóta és csárdás választáson, és akik ugyebár kértek tőlünk nótát is természetesen, és kívánjuk, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis 7-kor az esti mese után érkezik majd 8-tól a terepjáró ismétlése. Aztán 9-kor a Csodálatos Világunkat ismételjük, és természetesen az esti műsor folyamán rengeteg jó zene vár még önökre itt az MMR-en, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a rádió közelében maradni, hallgatni továbbra is a jobbnál jobb dalokat, és természetesen, hogyha tehetik, akkor holnap reggel 5:30-tól várja önöket természetesen a reggeli csapat is, úgyhogy mi addig is kellemes estét és kellemes rádiózást kívánunk, na meg akkor, hogy tartsanak, azt kívánjuk, hogy tartsanak holnap reggel ismételten akkor a délelőttisekkel.

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hasonlít

a neveddel az ajkamon. Meg is tudnék halni életem. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határ.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Benedek Elek, Szent Péter és az ácsok. Krisztus Urunk Szent Péterrel a földön jártában, keltében, egyszer egy kocsma előtt ment el. A kocsmában nagy helye húja dínom-dánom volt, kihallatszott a kurjongatás s a muzsika szó. Mondja Szent Péter Krisztusnak: Uram, szeretnék bemenni a kocsmába azok közé, a mulató emberek közé. Mondotta Krisztus: Ne menj be, Péter, mert azoknak az embereknek erős jókedvük van, s még megtalálnak téged verni. Dehogy vernek, mondotta Péter. Én nem bántok senkit, hát engem miért bántanának? Jól van, Péter, hát akkor eredj. Elváltak a kocsma előtt, de abban a pillanatban Krisztus Urunk a Péter hátára egy bőgőt teremtett. Péter erről nem tudott semmit. Nyugodtan bement a kocsmába, köszönt illendőképpen a mulató embereknek is, akik széles kedvükben majd kirúgták a ház oldalát. De még csak akkor fakadt igazi virágos kedvük, mikor meglátták Péter hátán a bőgőt. Na, egy cigány! Rikkantottak. Húzzad! Hát eleget szabadkozott szegény Péter, hogy ő bizony nem cigány. Nem szabadkozhatott, mikor ott volt a hátán az a nagy bőgő. Szóból szó kerekedett, s az emberek szegény Pétert bizony jól elpáholták, mert nem húzott nekik nótát. Alig tudott kiszabadulni a kezük közül, hát szalad nagy lelkendezve Krisztus után, s elpanaszolja, hogy mi történt vele. Na, mondtam úgy-e, hogy megvernek? De úgy kell neked, hát miért nem fogadtad meg a szavamat? Igazad van, uram, mondotta Péter. De verést mégsem érdemeltem. Arra kérlek, hát büntesd meg őket keményen. Hát miféle emberek azok? Úgy szemléltem, hogy ácsok, mondotta Péter. S hát mit gondolsz, mivel büntessem meg? Azzal, uram, hogy teremts a fákba vasgörcsöket. Hadd romoljék el az ácsok fejszéje, mikor fát vágnak. Na, Péter, mondotta Krisztus. Hát ilyen nagy büntetést mégsem érdemelnek. Elég lesz, ha fagörcsök lesznek a fákban. Hát, azóta vannak a fákban azok a kemény fagörcsök. De emlegetik is az ácsok Péter nevét, ha faragás közben ilyen görcsökre akadnak.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: MMR. A zene összeköt.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Negyedszer kaszáltak kézi kasszával a felső lakosiak Herba Festel gazdagított falunapján a nemzetközi versenyben induló egyének és csapatok. Nos, ki gondolta volna, hogy falusias vidékünkön ilyen nehéz egy kis füves területet, rendes kasszáló rétet találni. Pedig felső lakosban ez igenis kihívást jelentett, de végül a helyszín tökéletes versenyélményt nyújtott. Szabó Márk riportja.
2: Dominik Challennel beszélgetünk, aki az egyik főszervezője ennek a rendezvénynek. Már csak az az illata is a fűnek, és az, ahogy így suhognak ezek a kaszák, ide felső lakosba is hozzák, most már ez a negyedik.
3: Jók az érzéseink, habár több kihívással is szembesültünk a szervezésben. De most, amikor halljuk, hogy vágják a füvet a kaszák, már minden feledésbe merült. Lehetnénk egy kicsit többen is, de örüljünk ennek, amink van. A verseny viszont mindenképp sikeres, hisz 32 versenyzőnk van, 8 női és 24 férfi induló. Ebből következik, hogy van érdeklődés a kaszálás iránt. Ezért folytatjuk a dolgot a jövőben is.
2: Mik jöhetnek közbe egy ilyen versenynél, vagy egy ilyen falunapnál, ugye? Megszervezni egy ilyet az amúgy is elég nehéz dolog. Most ugye kiderült, hogy még egyesek lakodalmat is tartanak, hát arról már tényleg nem tehetnek a szervezők, ugye, meg hát ilyenkor nyáron van másút is mindenféle.
3: Falunapot szervezni még önmagában könnyű, de azt megfejelni ilyen versennyel már nehézkes, hisz nincs igazi kaszálórét a faluban, ami direkt a verseny céljából tartanának föl. Az András család ugyan készségesen felajánlotta nekünk a falu otthon mögötti mezőt, azonban az időjárási viszontagságok, főleg a kevés csapadék miatt az itt növesztett fű végül nem volt a versenyre alkalmas. Ugyanakkor a B helyszínünknek számító Virág utcai sem ideális, hisz elmaradt itt a mulcsolás és az előkészítés, mert ezt a területet csak vészmegoldásként tartottuk számon.
2: Pedig így most úgy tűnik, mintha olyan ősies lenne, vagy olyan nagyon-olyan archaikus, olyan régi módi, ugye ez a ház mellett, úgyhogy kívülről laikusként jól néz ki.
3: A kulissza amúgy érdekes és jól fest maga az elhagyott ház körüli terület, és tényleg rétjellegű, van is rajta elég gazdag fű, viszont sajnos kicsit messzire esik a főhelyszínünktől, a falu otthontól. Sőt, a vicc az, hogy a csapatkaszálási verseny egy köztes, harmadik helyszínen zajlik a főutcán, hisz itt a Virág utcában sajnos véletlenül egy részt lekaszáltak az ekopark munkatársai.
2: Ahogy elmegyünk Muraszombatig, Lendváig, mindenhol ugye gabona, kukorica, repce, nagyon ritkán látunk réteket, ugye azokat is ilyen eldugott helyeken, egy kicsit azért kár, mert ugye ezek milyen szépek ezek a rétek, ökológiai szempontból is nagyon értékesek, és hát egy ilyen versenyhez sincs akkor itt most felső lakos mellett egy rét, mert mindenhol ugye valami intenzív mezőgazdaság megy, ugye?
3: Az intenzív szántóföldi gazdálkodás miatt manapság már alig találunk réteket itt a síkvidéken. Goricskón még találni ezekből, esetleg Velika Polana és Hídvég környékén is, de itt nálunk szinte egyáltalán nincsenek. De azon dolgozunk, hogy hosszú távon létesítsünk direkt erre a célra egy rétet. Emellett szeretnénk boszniai versenyzőket is bevonni, így akkor még komolyabb súlyt kapna a kaszálás.
2: Van itt egy Herba Fest része is a dolognak.
3: Az idei falunap és kaszálás mellé járul még a Herba Fest. Ez egy projekt eredménye. Általa gyógynövényes foglalkozásokat tartunk, természetes kozmetikumokat készítünk. Ebben Katarinca és az Alaszentgróti barátaink segítenek minket. Ezen kívül készítettünk még csalánsört, ami van kinek bejön, van kinek nem. De borsmenta sört is felszolgálunk, mint érdekesség, és ezek mellett van még csalán és kenderteánk is.
4: Tradicionálni csáj is koprive, impa is konopje. Úgyhogy minden egybe, egy hangulat, ena prireditev, več dejanj.
3: Egy rendezvény, több tartalom, így tudjuk erőinket összpontosítani, mert annyian azért nem vagyunk. Hálás köszönetem mindenkinek, aki ebbe ma besegített. Egy turisztikai egyesület ugyanis nem lehet csak valakiké, hanem egy egész falu kell benne legyen és együttműködjön.
4: Paszkupno szodolányú neka pol moc, de lakú polti neke prireditve, ispélyes do konca. Negleden a to, ilyen vagy valaki más.
3: A kultúrműsorban a gyertyánosi iskolások és óvodások léptek fel. A versenyt magát aztán csapatban Szélo nyerte meg, a férfiaknál Vincent Ernisa, a veteránok közt Milan Mlakar, a nőknél Maria Makkari diadalmaskodott.
1: Gazdag hagyományos helyi ízvilág, jó hangulat és zenés-táncos kultúrprogram várta a látogatókat Zsitkócban a 10. gasztronómiai napon. Gerebic Bettina riportja.
5: Dödölle, parázson sült malac és bárány, lángos, rétes, bogrács és egyéb helyi finomságok közül lehetett válogatni Zsitkócban a 10. gasztronómiai napon. A rendezvény házigazdája a kezdetek óta a Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület. Bacsi László egyesületi elnök büszke az elmúlt 10 évre, és a népes csapatra, aki segíti a munkát és a gasztronap megvalósulását.
6: Valahogy a néhány éve már a Zsitkóci Kultúrédlet csapata olyan jó társaság jött össze, én nagyon örülök neki, büszke vagyok persze egy részbű, és örülök neki, én mindig külön hangsúlyoznám a fiatalokat. Kevesen vagyunk zsitkóciak, sokan tudják, hogy a Zsitkóci Kultúrédlet tagjai nem csak zsitkóciak, hanem vannak Magyarországról, vannak Muraszombatról, vannak Lendva felül, és ez valahogyan nekem ez nagyon jó volt, mert valahogyan összehoztuk ezt a társaságot, és mindenki beleadta magáit. És valahogy nekünk ez most így sikerült, de külön hangsúlyoznám, hogy örülök neki, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a fiatal.
5: A Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület népes csapata helyben és frissen készítette a finomságokat a látogatók számára. Gál Laci a legnehezebb feladat egyikét vállalta.
7: 2 báránysütőnk és 2 malacot, úgyhogy igen, nehéz, pláne úgy, hogyha először csinálod, akkor úgy még nehezebb. Hát apu mellett sokszor segítettem, de így, hogyha hát egyedül, hogyha sem, így most volt először, úgyhogy hát igen, a fűszerzésre is oda kell vigyázni, meg a tüzelésre is, mindenre nem, mert ezt 5 órát a malacot legalább kell sütni, hogyha szépen hogy egyenletesen átsüljön. Persze, hát ezt egy ember nem is bírja megcsinálni, úgyhogy a 4-5 közreműködtünk, aki megvan mindenkinek a feladata, ki hasogassa a fát, ki tüzel, úgyhogy így megy, nem hogy mikor van egy rendes csapat, mindenki tudja a munkáját.
5: Zsitkócba az elszármazottak is szívesen visszalátogatnak, családi, baráti szálak, vagy egyszerűen csak a jó társaság miatt. Van, aki a gasztronómiai délutánon is rendszeresen közreműködik.
8: Bacsi István vagyok, Bacsi Stefán, zsitkóci származású, a fiatal években elhúzott a szívem Goricskóra, Urdom Fokovcira, és nagyon szeretek visszajárni a szülőfalomba, azért, mert mégis akármi történik, akármilyen műsor van csinálva, és akkor visszajövök mindig Zsitkótba.
5: A mai rendezvényen nem csak vendégként van jelen, hanem szakácsként is közreműködik.
8: A malacsütés, a birkasütés, a bogrács, ott is kicsit segítettem nekik hozzá azért, mert mégis 23-ban Fokovci megnyerte az első helyet Lendván, a bográcsfesten, és szeretek visszajönni mindig. Még a társaság véget, és az véget, akit már sokáig nem láttam. Úgyhogy jövőre is eljövök, biztos.
5: László Ilus a szomszéd faluba házasodott, de Zsitkócot a szívében hordja. Férjével aktív tagjai a helyi művelődési egyesületnek, és a rendezvényekből is rendszeresen kiveszik a részüket.
9: Igen, ez egy nagyon jó csapat, nagyon szeretünk együtt lenni, ha nem turázunk, akkor főzünk, sütünk, jó, megértsük egymást. És ez a legfontosabb számunkra.
5: Zsitkócban a 10. gasztronómiai délutánt a nemrég újra alakult helyi néptáncsoport műsora is színesítette. A fiatalokból álló lelkes csapat az utánpótlást jelenti? Kérdeztük Horváth Szabinát, aki az új generációt képviseli a Gyöngyvirág Művelődési Egyesületben.
10: Hát ez jó kérdés. Egyelőre úgy mutatkozik, hogy úgy mondom, van fiatal, közreműködünk is, próbálkozunk ilyen-olyan módon, de a stafétabot átvevésben hát az kemény dió lesz, úgyhogy kiderül még a jövőben.
5: Szabináról tudom ugye, hogy néptáncol is. Újra élesztették itt Zsitkócban a néptáncot. Jelenleg most hogy működik ez a csapat?
10: Hát van ugye most már több mint 2 évvel működik a gyerekcsoport, néptánccsoport, és most tavaly február-márciusban álltunk össze félnőtt csoportot is kialakítottunk. Hát igyekszünk, próbálkozunk, néha jobbul megy, néha kevésbé, ugye, mint mindenhol már a mai világban, de igyekszünk.
5: A Zsitkóci 10. gasztronómiai nap is jó hangulatban telt. Erről a bőséges finomságok mellett a jó társaság gondoskodott.
1: Ötödször főttek a minestrák, vagyis eredeti olaszos szóhasználattal a minestronék Benicán és Pince Majorban, mely falvak egy helyi közösséget alkotnak. A rendezvénynek köszönhetően pedig szép lassan ez a hús nélkül is ízletes és laktató egytálétel a vidékünk gasztronómiai kultúrájának is részévé vált. Szabó Márk riportja az 5. minestriádáról.
11: Morcini strani v Prekmurju. Društvo za ohranjanje tradicije, seveda s pomočjo krajevne skupnosti, ker brez tega ne bi šlo.
3: Natasha Tomšić a muravidéki tengermellékről és Isztriáról elszármazottak egyesületének elnöke a szervezők nevében azt mondja, hogy egyesületük és a helyi közösség közös munkájának eredménye a rendezvény. Míg a fociklubjuk tagjai főzőcsapattal vannak itt jelen. 17 csapat jött el idén hús nélküli minestrát főzni, ez rekordnak számít. Triestből, Banyalukából, Szerbiából, Smederevóból és Goriska vidékéről érkeztek vendégcsapatok, de persze a hazaiak is itt vannak több csapattal, és a környékbeli falvak is képviseltetik magukat, például a radamosiak, petesháziak, gyertyánosiak, turniscseiek. Sőt, Ljubljanából is jött egy csapat, aki utolsó pillanatban jelentkezett be. A legtöbb csapat viszont visszatérő vendég. A húst a hagyomány kedvéért kell kihagyni az ételből, tehát csak versenyen kívül lehet azt felhasználni. A mai élők felmenői ugyanis, és amikor ide kerültek, még nem engedhették meg maguknak a húsfogyasztást.
11: O mesto se sanjali niso, ne? Torej je bilo samo to, kar so si pridelali na vrtu zelenjava.
12: Gömbös Gézával beszélgetünk, itt vannak a petesháziak, látom a turisztikai és környezetvédelmi egyesület nagyon szépen, de most épp több helyen is ott vannak ezen a hétvégén, vagy ma szombaton a petesháziak.
13: Igen, így van, három csapatra szakasztottuk szét a mai napot, három csapatot csináltunk az egyletből, egyik elment, fogadta a visszaki vendégeket, akik egy ilyen kisebb kirándulást szerveztünk a részükre, utána ők mennek Belatincra, Belatincon ugyanúgy lángost készítünk, és valamilyen ebédet még, úgyhogy ott is részt veszünk, még most itt vagyunk a minestriádán. Mint minden éven valahogy elsőben úgy történt, hogy nem jönnénk, de mégis azért a csapatot megcsináltuk, úgyhogy már mi már tradicionálisan itt vagyunk elejétől fogva, mind az öt minestriádán részt veszünk, úgyhogy most is itt vagyunk egy csapattal.
12: Még jó, hogy van akkor elég ember mindenre.
13: Hát igen, vagyunk egy jó 30-an, és ezt a 30-at most akkor 10-10-10-re szétszedtük, és most annyi, hogy mindenhol jelen vagyunk.
12: Persze, ugye Petesháza itt van nagyon közel szinte rálátni, úgyhogy nem csoda, hogy itt vannak már 5. alkalommal, eddig volt már valami siker is, hiszen azért ez egy verseny is valahol.
13: Igen, első éven elsők voltunk, volt siker, törekedünk minden éven mi, mikor sikerül, mikor nem, valamikor jobbak vagyunk, rosszabbak, mindig nagyobb a konkurencia, hiszen mindig több csapat van, a csapatot elkészítettük, jó, most meglássuk, hogy mi lesz az eredmény.
12: Egyébként a minestrát, ami, hát ugye tudjuk, hogy nem egy ilyen ősi, muravidéki, magyaros étel, de azért most már megismertük, megszoktuk, most már önök is többször készítették. Hogy készítik, van-e benne valami különlegesség petesházi módra, mi alakult ki?
13: Nincsen, mi ezt az, amikor elsőben hallottuk ezt a minestrát, mi nem is tudtuk, hogy ez mi, nem? És akkor interneten levettük a recepteket, megnéztük, hogy mit, hogyan is kell készíteni, és úgy kezdtük készíteni. Úgyhogy most meg itt a csapatoktól lássuk egyiktől, másiktól mit csinálnak, mi is próbálunk ehhez hozzáilleszkedni, nincsen valami petesházi specialitára, de az elsőben sikerült azért kihoznunk belőle a legjobbat.
14: Gerencsér Józsi.
12: Itt vannak a radamosiak is, Benicén, Pince Majorban. Minestrát kéne készíteni. Kik jöttek Radamosból most?
14: 15 élet, harmadszor, hogy vagyunk itt, nem? Első, amikor voltunk, akkor elsők is lettünk. Tavaly is nagyon tudott főszűcsön volna, még voltak bundázva. Mi mindig kicsit csalódottak vagy, de nem számít, nem is azért jön ide. Ők jönnek hozzá, amikor van passzuljága, nem? Vafődés, akkor mégis vissza kell jönni, nem?
12: Persze, az pedig most volt ugye egy pár
14: éve. Most egy májusú hónap elején.
12: Igen, mert a radamosiak akkor lakosban is ott vannak, úgy, mint a petesházi. Kvázilag több helyen
14: persze,
12: vannak.
14: Persze, persze. Most mi vagyunk itten egy csapat, akkor egy csapat, van, máshol is vannak, ugye emelnek, nem érnek rá. Ez még most ketten mentek Kaszányi oda, nem? Akkor délután még Ötrekömennyi Kispalinára, ott még Tűzoltól ünnepség van. Egész nap ki van. És mindenki mindenhova nem bír menni.
12: Körülnek, amikor ennyi minden van egy karadamosi
14: apja? Hát, mert akkor már a nép is szét van szorodva. Most, hogyha nem volnánk ki szétszorodva, akkor több elénik itten. Itt most lennénk talán, hát 10, de 8-an biztos.
12: Így akkor van elég segítség? Meg tudják szépen
14: csinálni? Nem, próbálj a legkevesebbet. De ez magam is csak, hogyha úgy van, nem? Hát azért nem akarom magam, ezeket is be akarom vonni a munkába. Nem csak mindig én magam szenvedjek, vagy nem szenvedek, ezt örömmel csinálom.
12: Mi kell amúgy ez a minestrához, hogy tényleg olyan legyen, amivel nyerni is lehet itt, ahol ugye az emberek ismerik?
14: Hát, vannak ilyen kis trükkök, az nem mondom meg nekik. Sok itt intézegettem, mikor szedtik össze a mustrákat, nem? Az a milyen tudom eszem, a színbe is, meg úgy másképp is. Szerintem mizbe is. Mikor a zsűri ment körül a tavas, megígérték, hogy első háromban benn vagyunk, de akkor még tökében egy kis füzet is tényi.
12: De amúgy szeretik is ezt az ételt, ugye tudjuk, hús nélkül kell csinálni valakinek
14: az ember. Beleesik a hús is, csak akkor, mikor zsűriz nyelviszik aztán a... Ezért abban a pillanatban benne ott a füstölt hús, bele lesz dobva mindjárt meg lesz, akkor kóstálják meg.
3: A kultúrprogramban a Lendvai Zeneiskola tanulói zenéltek, a Lendvai Prekmúria Egyesület táncosai táncoltak, felléptek a Mántrások Gyertyánosból, Magyar János polgármester pedig köszöntött és megnyitotta a versenyt, amelyet végül a szerbiai Smederevo csapata nyert meg a petesháziak előtt, harmadikak a Gyertyánosi Idegenforgalmi Egyesület tagjai lettek. A legszebb főzőhelye a triesztieknek volt, míg idén először a legjobb kedvű csapatnak is díjjárt, ez pedig Ljubljanába került.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Gerebic Bettina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor. Elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a világ leghosszabb csatornáit keressük, és elmondjuk, milyen helyeket kötnek össze. Hajózzunk egyet együtt!
1: Foglalkoztunk már rengeteg földrajzi jelenséggel, most egy picit olyan félig meddig természetes dolgot fogunk előszedni, ezek a csatornák. Ugye ezeket gyakorlatilag mindig emberek alkotják meg. Hát vannak természetes csatornák is, de hát azok általában ugye most patakok, folyók, úgyhogy gyakorlatilag mindig ugye emberi beavatkozás kell hozzá. Viszont, hogyha egyszer megtörtént, akkor sokszor olyanná is válhatnak ezek, amelyek a természet számára is jól felhasználható vizes élőhelyek lesznek.
2: Mi is a csatorna, úgy is nevezhetnénk, hogy ez a vízépítés egyik gyakorlati formája, és megépítésének különböző céljai lehettek. Ez például az öntözés, aztán a víz elvezetése, vagy a hajózás, és még lehetne sorolni. Persze már a történelem folyamán is az emberek foglalkoztak a csatornák megépítésével, már az ókorban, például az egyiptomiak a Nílus folyón, vagy

0: mellette a mezopotámiai, a Tigris és a Eufrates folyó vizét szabályozták, az indiaiak a Indusit és a Gangesit, a kínaiak pedig a Huanghoit és a Yangtze folyóit. Különböző típusú csatornákat különböztetünk meg. Ha a létrejöttüket vizsgáljuk, lehet ez ilyen, hogy bel, vízelvezető csatorna, aztán öntözéses csatorna, vagy pedig hajózási csatorna.
1: Úgy tudjuk elképzelni, mint ahogy autópályákat is építünk, amik szintén óriási beavatkozások azért a közegbe, itt ugyanez van. Hallottuk azt, hogy akkor ennek van egy komoly hagyománya is már, pedig azért nagyon nehéz lehetett még régen az ókorban, antikkorban ilyesmit építeni, de mégis sikerült, hát hogyha piramis is megépült, akkor ilyenek is, igen. Hát
0: igen, nagyon nehéz fizikai munkáról volt szó, ugye? Az emberek persze csak a kézi szerszámokat tudták alkalmazni általában. Hát most elsőként a Mezopotámiában, szóval a mai Irák területén épültek csatornák, Krisztus előtt 2000 táján, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 4000 éve. Vízellátásra és hajózásra alkalmazták őket, az egyiptomiak is építettek csatornákat, céljuk pedig az volt, hogy a Nílus folyó egyes veszélyes szakaszait valahogy kikerüljék, aztán meg kell említeni a kínai nagy csatornát, az építése úgy szintén az ókorban kezdődött valahogy Krisztus előtt 500-ban, tehát több mint 2500 esztendeje, körülbelül 1800 km hosszú ez a csatorna napjainkban, és még mindig működő, többször felújították, és ez a világ legnagyobb mesterséges útja.
1: Szóval itt látszik, hogy mennyire már a régi kultúráknak is alapvető igénye volt, hogy ilyesmit csináljanak, és hát el tudjuk képzelni, hogy a mezőgazdaság miatt milyen fontos, jelentős dolgok voltak ezek, és épp ott tudtak érvényesülni ezek a népek, ahol képesek voltak ilyen csatorna beavatkozásokra, és hát ahol volt is mivel dolgozni, tehát persze, ahol nincs víz, ott ezt nehezen lehet megoldani, de azóta persze most már a világ számos helyén vannak nagyon fontos ilyen csatornák, már ki is térünk rájuk, kezdjük is.
0: Hát igen, valahogy sorrendben, akkor kezdjük ott a egyik legrégibb csatornával, ugye? Hát mindenképpen a nagy csatornával kezdeném én, körülbelül 1800 km hosszú, Kínában található, a világ örökség része is. A csatorna a Yangtze folyó alsó folyásának rizstermő vidékét köti össze a nagyvárosokkal, például mint Peking, Tianjin. Amikor beszélgettünk a világ legnagyobb városairól, hát akkor megemlítettük Pekinget, körülbelül 22 millió lakosa van. Ezen kívül azt is kell tudni, hogy a csatorna sokszor megrongálódott, sőt elpusztították a háborúk idején, de mindig a kínaiak újjáépítették. Tudjuk, hogy egy nagyon szorgalmas népről van szó. Természetesen napjainkban is nagy a közlekedés rajta, hát a gazdasági szerep az pedig kiemelkedő.
1: Hát mindenképp a kínaiak, tudjuk, hogy olyasmikre képesek. Manapság meg végképp, hogy szinte elképzelhetetlen, ami ezt illeti. Kínája a jövő, úgy néz ki. No, nagyon fontos kereskedelmi szempontból a szuezi csatorna is, erről is azért mindig hallani. Most ugye a hormuzi öbölről volt szó legtöbbet, de azért a szuezi is hasonlóan fontos áruszállítás terén.
0: Hát mindenképpen egy 193 km hosszú csatornáról van szó, a földközi tengert köti össze a Vörös tengerrel. 1859 és 69 között épült a francia Ferdinand Lesseps mérnök és diplomata tervei szerint. De meg kell azt is mondani, hogy már a fáraók is építettek itt csatornát, de később betemetődött, elhanyagolták, stb. És majd akkor a hódító rómaiak építették újjá, Trajanus császár idejében, körülbelül ott 100 Krisztus után, majd néhány évszázad után valahogy feledésbe merült, és majd a 7. században a hódító arabok helyreállítják a csatornát, de majd 767-ben végleg betemetik azok, nagyon egy banális, hát a Nílusi delta vidéken lázadók voltak az arab hatalom ellen, el akarták őket szigetelni. Na most a csatornáról meg azt, hogy a földközi tengeri port Szaid kikötőjét köti össze a Vörös tengeri Suez városával. 2015-ig a hajók egyszerre csak egy irányban haladhattak, ekkor pedig elkészült a csatorna másik ága, így napjainkban mindkét irányban folyamatos a forgalom. Hát talán azt is meg kell említeni, hogy a csatorna legszükebb része olyan 300 méter szélességű, a mélysége pedig 24 méter.
1: Ugye nagyon komoly dolgokról van szó, itt épp ugye a Panama csatorna is olyan, mint a Suez, hogy kontinenseket választ el lényegében, vagyis hát emiatt egyértelművé válik az, hogy melyik kontinens meddig tart, és hát hogyha kereskedelmi fontosságról beszéltünk, akkor itt ez megint halmozottan igaz, hiszen óriási utat lehet megspórolni ez a két csatorna miatt, ami az áruszállítást illeti.
0: Hát egyértelmű, szóval a Közép-Amerikában járunk, Panamában. Ez a csatorna 82 km hosszú, és a Csendes és az Atlanti óceánt köti össze. 1914-ben nyitották meg, kérem szépen, 32 évi munka után. Hát az építkezés csúcspontján körülbelül 40 ezer munkás dolgozott. Érente több mint 14 ezer hajó halad át a csatornán. Hát kiszámoltam, hogy az napi szinten körülbelül 40 hajó. Hát a domborzati viszonyok miatt zsilipeket kellett építeni. A hajók fel és leeresztése miatt három ilyen fülzsilip van, egyik a Miraflores, a következő a Pedro Miguel, kell, a harmadik pedig a Gátun, és ez a vízi közlekedés egyik legfontosabb csomópontja, ahogy már te is említetted, így például a New York és a San Francisco közötti utat több mint 12 000 kilométerrel rövidíti le. Hát gondoljunk bele a térképet, tartsuk a szemünk előtt, ugye New York az Atlanti óceán mellett, San Francisco pedig a csendes óceán mellett.
1: És ez nagyon sokat számít, igen, a kereskedelemben, hogy ennyi időt lehet ezzel nyerni, úgyhogy itt az idő az pedig pénz, ugye tudjuk. No, a Szent Lőrinc vízi út, Kanadába fogunk menni, gondolom szintén nagyon fontos szerepe van neki. Ugye amúgy nem is épültek volna meg ezek a csatornák, mert azért ezek nagyon sokba kerültek, hogy egyáltalán elkészüljenek.
0: Hát egyértelmű, itt egy 600 km hosszú csatornáról van szó, amely nem csak Kanada területén, hanem USA területén is található. A Szent Lőrinc folyóról nevezték el, ennek medrében folyik az út egy része, de a folyótól elválasztott mesterség és hajózási csatornákat és zsilipeket is csináltak. Ezek lehetővé tették azt, hogy a kanadai Montrealtól a tengerjáró hajók bejutását az észak-amerikai kontinens szívében fekvő nagy tavakra is el tudjuk érni, el lehet érni, és ez nagyon fontos egy ilyen dolog úgy szintén a nagy tavak számára. Tudjuk, hogy ottan öt nagy tó is fekszik, ugye, az USA északi részén és a kanadai déli részén, ott található például a világhírű Niagara vízesés is, de persze ez már nem a csatorna közvetlen közelében van.
1: No, és a következő, ami ismerős itt Közép-Európában, az a Majna-Duna csatorna lesz.
0: Hát igen, a Majna-Duna csatorna mindössze 171 km hosszú, Németország területén található Bambergtől Kelheimig. Húzódik ez a csatorna, lényegében összeköti a Majnát a Dunával. 1992-ben adták ki. Hát igen, mivel összeköti a Majnát a Dunával, a Majna pedig a Rajnába folyik, ugye? Hát most nagyon érdekes képet kapunk. Lényegében ezzel létrejött a Duna-Majna-Rajna víziút. Lehet itt utazni nagy hajókkal is, egész Rotterdamtól, szóval az északi tengertől Konstancáig, a Fekete-tengerig, szóval Romániáig. Ez is egy rekord, már mondtuk, hogy a műsoraink a rekordokról szólnak. Ez a világ leghosszabb belvízi útja, hossza, hát megközelíti a 3500 kilométert.
1: Hűha, hát pedig ugye Amazon, Nílus és társai, de akkor ez nagyon komoly lesz.
0: Ez nagyon komoly, igen. Talán meg kell még említeni azt, hogy a csatornán 16 zsilip épült, hát tudjuk, hogy miért építettek a zsilipeket, ugye a vízszintet ki kell küszöbölni. Ezen kívül 118 hidat is építettek ezen a csatornán, amely említettem, hogy körülbelül 171 km hosszú, és egy kivételével minden híd meder pillér nélküli.
1: No, és akkor, hogyha már a Duna környékén voltunk, akkor még egy ilyen csatorna Magyarországról, most nem tudom, Szlovéniából tudunk-e mondani, itt is ugye a Muránál nincsen-e ilyesmi, a Drávánál inkább ilyen tározó tavak vannak.
0: Az a Ptuitó.
1: Igen, a Ptuitó, meg akkor itt ezek az erőművek, vízi erőművek, inkább ilyen beavatkozások jellemzőek.
0: Ja, úgyhogy itt nem tudunk mondani ilyen példát. Hát igen, aztán akkor talán egy olyan csatorna, amely valamikor Magyarország területén volt található, napjainkban csak egy kis részecskéje található. Magyarországon ez a Duna-Tisza csatorna, másik neve az úgynevezett Ferenc csatorna. Magyar királyról nevezték a Ferencről, aki osztrák császár is lett, szóval ott az 1800-as évek elején, 1700-as évek végén járunk. Bajánál kezdődik ez a csatorna, majd Bezdán, Zombor, Verbász érintésével Szent Tamást is eléri. A Szent Tamás ma a szerbek úgy hívják, hogy Szörbobrán, aztán a Bácsföldvár előtt ketté övezik, Óbecsinél csatlakozik a Tiszába. Hát nevét már említettem, hogy az első Ferenc, Habsburg Ferenc, magyar királyról kapta. Az ő uralkodása alatt épült a csatorna az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején. Maga a király is járt vidéken. Hát most miért is jött létre ez a csatorna, miért építették meg? Két dolog volt itt a döntő. Egyik az, hogy lecsapolják a mocsarakat, a második pedig, hogy a hiányzó közlekedési utakat valahogy pótolják.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ezek lennének a világ legfontosabb csatornái. De találkozzunk egy hét múlva is, akkor már focilázban égve, VB-s rekordokkal. Várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel Márait búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt,

Szent Gyarmat, Barra Mahuza Maemmat.